A mese szaltáncáról szvit hangzott el, Rimszkij-Korszakov muzsikája, a történet egyik legfontosabb alakja, a titokzatos hattyú királynő, aki varázs erejével segíti a herceget, és az opera legismertebb részlete a dongó. Most a halál dalai és táncai következnek, Muszorszkij dalciklusa.

Muszorszki a Halál dalai és táncai dalciklusát hallottuk Mihály Damján szólójával. Muszorszki egy kisnemesi család gyermeke volt, a legendák szerint egy herceg fia, de hát erről inkább csak pusmogtak annak idején. Az egy kiállítás képei ciklust halljuk Ravel hangszerelésében.

Muszorszky egy kiállítás képei ciklusát Ravel hangszerelésében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta, vezényelt Híjadó Monkos. A fantasztikus Zongora ciklus a szerző barátja Viktor Hartmann képei ihletésére készültek. Maurice Ravel zenéjével folytatjuk a Notturnót, darab Abanera formában.

egy abanéra formában írt darabot hallottuk, Ravel zenéjét Fernand Gillet átdolgozásában, Magdalena Karolák és Marcela Rodriguez előadásában. Most ismét Ravel műve következik, méghozzá az egyik leghíresebb, a Cigány, amiről azt írta, hogy magyar rapszódiák modorában írt virtuóz hegedű darab.

Ravel cigány koncert rapszódiáját Vineta Sareika és Vente Zsilbert előadásában hallottuk. Ez egy csillogó, fergeteges mű, de hát semmi köze nincs a magyar népdalhoz, inkább a Liszt-féle cigány zenéből merített rapszódiák modorát követi. Most a Tükröződések című Ravel zongora ciklust hallgatjuk meg.

A Miroir, Ravel tükröződések ciklusa hangzott el Martina Filiak előadásában. A tükröződések cím talán arra utal, hogy Ravel nem is a tárgyak, a jelenségek konkrét zenei ábrázolására törekedett, hanem azok hallható tükörképét szerette volna átnyújtani a közönségnek. 4 óra van.

Jean-Philippe Rameau legalább 26 évig egyházi szolgálatban volt, mint hivatásos orgonista. Mégis egyházi munkáinak száma nem igazán jelentős, orgona darabjai nem nagyon maradtak fenn. A kantáta volt az a műfaj, amelyben az oroszlán körmeit próbálgatta a drámai zene területén. Ő volt a legfontosabb mestere a 18. századi francia Clavecin iskolának. Hírneve egész Európában elterjedt, a tézisei a zenetudomány alapkövévé váltak, és mind a mai napig hatással vannak a nyugati zenére, egyébként egy 11 gyermekes családban született Dijonban. Dardanus szvitje szól.

Rameau d'Ardanus Fityét a Tafel Musik barokk zenekar adta elő. A francia opera szerző egyébként magas termetű, sovány ember volt, nehéz természetű. A zenészek, az énekesek az operában rettegtek tőle, mondhatjám azt is, hogy nem szerették őt. Weber miséje következik, a Freischütz messze.

A Freischütz messze hangzott el Weber Esdur miséje, a norvég szólisták kórusát és szimfonikus zenekarát Grete Pedersen Helgarød vezényelte. Weber sok korai művét nem ismerjük, ugyanis egy sajnálatos tűzesetben a Münchenben írt művek megsemmisültek. Joaquin Turina rapszódiája következik.

Joaquin Turina Opus 66-os rapszódiáját Angela Cseng és a Calgary Philharmonikus zenekar adta elő. Turina bár spanyol szerző, de tanulmányait hazája után Párizsban fejezte be, zongorázni a híres művész Moritz Moszkowski tanította. Fritz Kreisler kompozíciója következik, 13. Lajos dala és Pavan.

13. Lajos dala és Pavan Kupren stílusában Kreisler muzsikáját Kelemen Barnabás és Kocsis Zoltán szólaltatta meg. Kreisler Amerikában tett óriási hangversenykörutakat, aztán Párizsban telepedett le, és francia állampolgár lett. Krazsina Bacevics darabja következik, a Krakoviák.

Grazsina Bacevics krakovi című zeneművét játszotta a Lengyel Rádió zenekar, vezényelt Jan Krenc. A zeneszerző családja nagyon kulturált volt, a litván-lengyel határon született, és ő lengyelnek vallotta magát, választhatott állampolgárságot. Henri Duparc dala következik.

meghívás egy utazásra. A Charles Baudelaire verse készült, Henri Dupardat Gerard Finley énekelte. A költő 6 éves volt, amikor meghalt művészeti érdeklődésű apja, anyja pedig férjhez ment egy diplomata katonatiszthez, akit az ifjú Baudelaire gyűlölt. Gaetano Donizetti Gémol szimfóniája következik.

Donizetti G-moll szimfóniáját a Pozsonyi Kamara Harmónia együttes szólaltatta meg. Most Robert Schumann C-dur arabeszkét halljuk Eric Lou tolmácsolásában. 1838-ban készült a darab, amikor Schumann néhány hónapig az osztrák fővárosban vendégeskedett, Bécsben.

Schumann bensőséges hangulatú C-dur arabeszkjét Eric Lou játszotta. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Arcangelo Corelli D-dur trió szonátája lesz, amit az Augeletti együttes ad elő. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Erdős Béla nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét. Egyre inkább eladósodik az európai lakosság. Ma már nyárias idő lesz, holnap lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Elengedhetik a településeknek az idei szolidaritási adó egy részét, és átvilágítják a megyei önkormányzatokat. A többi között erről beszélt a miniszterelnök Pécsen, országjárásának második állomásán. Magyar Péter kijelentette, nem akarják megszüntetni a megyéket, de a megyei közgyűlések szerepét felülvizsgálják, mert azok szerinte az elmúlt években a megyeházára és a politikai túlélőkre költötték költségvetésük 60%-át. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Állam Kincstár a támogatást 4 részletben folyósítja az üzemben tartóknak. Az első részletet szeptember 30-án utalják, külön igénylésre nincs szükség. A postán lehet átvenni azokat az iskolakezdési utalványokat, amelyeket nem sikerül elsőre kézbesíteni. 10 munkanapon át lehet felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Egyebek mellett iskolai felszerelésre, vitaminokra, fejlesztő játékokra. Összesen 400 ezer rászoruló gyermekcsaládja kap idén iskolakezdési támogatást. Aláírta az amerikai elnök azt a törvényt, amely széles körű szankciókkal sújthatja Oroszországot. A jogszabály elsősorban az orosz energia- és hadiipart célozza. A törvény felhatalmazza Donald Trumpot, hogy akár 100%-os büntetővámot vessen ki az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira és az Oroszországgal szembeni szankciókat kijátszó országok amerikai importjára. Közben nem csitul a konfliktus Kijev és Moszkva között. Hétvégén 180 ezeren maradtak áram nélkül Odesszában a súlyos orosz dróntámadások miatt. Nőtt a lakossági eladósodás aránya Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt a 45-ről 58%-ra nőtt azok aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás. Egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Új stúdió színházi játékteret alakítottak ki a Békés Csabai Jókai Színházban. Az első bemutatót október 16-án tartják, Móricz Zsigmond Raboroszlán című művének átiratát viszik színre. A nagy színpadon október 2-án mutatják be a Valahol Európában című musicalt, a Kamara Színházban pedig szeptember 25-én Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiáját. A színház közönségfogadó tere is megújult, ahol a jövőben beszélgetések és kulturális programokat tartanak. Napközben még sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, északon északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul.
2: Híreket hallottak. Hangfogó.
4: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Szeptember 20-a van, vasárnap, az év 263. napja. A mai hangfogóban lezárjuk Szurdyi Gergely gitárlemezének bemutatását, és két új albumba is belehallgatunk. A Flautone Quartett első lemezébe, valamint Johannes Brahms Magellone dalaiba Brecz Gábor és Virág Emese előadásában. Aztán folytatjuk a klasszikus zenék filmes történeteit is a Laurence Ekilbé vezette Insula Orchestra segítségével. A zeneszerző női rovatban az izlandi Hildur Gulnadóttirral találkozunk. Vasárnapi Bach kantátánk pedig az elmúlásról és a vigasztalásról szól. Mindezek előtt azonban Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája című madács paródiáját folytatjuk. Tegnap Luciferkó megígérte Ádámkának, hogy megmutatja a jövőt, most a negyedik szín következik, megérkezünk Egyiptomba. Ádámkából azon nyomba fáraó lett Egyiptomba. Nagyon finom volt a dolga, mint a pejva annyi szolga, dolgozott egy kőhegyen, csak hogy neki jó legyen. Gilegula tarka barka, rabszolgának fája marka, férfi szolga, nőcseléd, liheg, lohog, csőcselék. Ha kilóg a nyelvecskéd, megverünk, mint kiskecskét, csihi, puhi, mertek, gyertek, és egy szolgát agyonvertek. Évike, hogy látja ezt, nosza pityeregni kezd. Mit pityeregsz, te gyerek? Évi tovább pityereg. Na megállj csak az apád, eltörtétek a babát. No, majd veszek frisset, másat, finomat és elegánsat, ez már úgyis régi ócska, így szólt a jó fáraócska. Égszakadás, földindulás, a fejemen egy koppanás, átszaladunk egymás korba, szaladj te is, pajtás. A negyedik szín hangzott el tehát Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája című paródiájából. Az első zenénk Ottorino Respighi Madarak szvittje. Az Orpheus Kamara zenekar muzsikál.

az Orpheus Kamara zenekar előadásában hangzott el Ottorino Respighi Madarak szvitje. Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusával kezdjük a lemez újdonságok sorát. A Hungaroton idei felvételén Brecz Gábor énekel, zongorista partnere Virág Emese. Öt részre elosztva hallgatjuk meg a 15 dalból álló ciklust, ma az első három románc következik. A történetet Ludwig Tieck mesélte el, a provanszi Péter gróf és a nápolyi királylány Magellone szerelmét sok kaland és hosszú elszakadás teszi próbára. Brahms a prózai elbeszélésbe illesztett verseket zenésítette meg, így a dalokból a szereplők érzéseit ismerjük meg, a köztük történő eseményeket pedig az eredeti történetből kell hozzájuk gondolnunk. Az első dalban egy vándor énekes a világjárás örömeiről énekel, és ezzel útnak indítja Pétert. A másodikban még a lovagi bátorság hangját halljuk. A harmadikban már nehezebb kérdés következik. Fájdalom vagy öröm az, amit a szerelmes ember érez? A zongora szólam közben jóval többet tesz a kíséret puszta megszólaltatásánál, a dalok hangulati fordulatait és íveit is alakítja. Az Opus 33-as Brahms ciklus első három dala következik tehát. Keinen hat es noch gereut, senki meg nem bánta még. Traun, Bogen und Pfeil sind gut für den Feind. Íj és nyíl jó az ellenségnek. Valamint sind es Schmerzen, sind es Freuden. Fájdalmak-e, örömök-e? Brecz Gábor énekel tehát, Virág Emese zongorázik.

Johannes Brahms opusz 33-as a Szép Magellóne című dal ciklusának első három tétele hangzott el Brecz Gábor és Virág Emese előadásában a Hungaroton idei új felvételéről. Weiner Leo F-moll szerenádja következik kis zenekarra, opusz 3. A Budapesti Fesztivál zenekar élén Solti György áll.

Solti György vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Előadásukban Weiner Leo Opus 3-as F-moll szerenádja hangzott el. Karl Ditters von Dittersdorf eredetileg oboára írt D-dur versenyművét most trombitán halljuk. Boldocki Gábor Bohemian Rhapsody című lemezéről szól a felvétel a PKF Prague Philharmonia közreműködésével. A hangversenymester Románás Pácskova.

Karl Ditters von Dittersdorf D-dur obol versenyének trombita átiratát hallottuk Boldocki Gábor szólójával, a PKF Prág Filharmónia együttesének hangversenymestere Románás Pácskova volt. Szurgyi Gergely Impact című albumának hatrészes bemutatását Johann Sebastian Bach zenéjével zárjuk. A Hunnia Records lemezén a gitáros tért zenei hatások és a különböző korok zenéi kerülnek egymás mellé. A tegnapi Bartók darabok után ma Bach E-dur szvitje következik Sárközi Gergely gitár átiratában. A műnek hegedűs előzménye van, a harmadik szólóhegedű partita zenéjét Bach maga is átdolgozta. Ezt a változatot Landsvitként tartjuk számon, bár a kézirat nem nevezi meg egyértelműen a hangszert. Szurgyi Gergely három tételt választott ki az albumra, a prelúdiumot, a rondó formájú gavottot és a záró zsigget. Ezek következnek most.

0: Johann Sebastian Bach 1006 A BWV számú E-dur lancvittjéből hallottuk az első preludium, a harmadik Gavotte en rondo, valamint a hatodik Zsík tételt Sárközi Gergely gitáriratában. Szurgyi Gergely játszott gitáron.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak most kapcsolódnak be a hangfogó adásába. Tóth Endre vagyok. Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniája következik, Deutsche Jazz száma 200. A Zürichi Tonhalle zenekarát David Zinman vezényli.

David Zinman dirigálta a zürichi Tonhalle zenekarát, előadásukban Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniája csendült fel. Mai zeneszerzőnünk az izlandi Hildur Guðnadóttir. A nevét a Joker című film vagy a Csernobil sorozat nézői is ismerhetik. A Joker zenéjért Oscar-díjat, a Csernobil minisorozatért pedig Emmy-díjat kapott. De jóval a filmes sikerek előtt csellistaként és kísérletező zenészként dolgozott, saját lemezeket készített. Az Ascent, vagyis felemelkedés, eredetileg a 2009-es Without Thinking című albumán jelent meg. Most egy későbbi változatát halljuk, Robert Ames dolgozta át a Voices 8 számára. Az együttes 2021-es Infinity, azaz Végtelenség című lemeze az elektronikus és az ambient zene világából is válogat, és ezeket a darabokat énekhangokon szólaltatja meg. Itt a lassú változásokra, az egymásba simuló hangokra érdemes figyelni. A néhány perces zene sok időt hagy egy-egy hangzás kibontakozására.

Hildur Gudnadottir Ascent felemelkedés című darabja hangzott el Robert Ames átdolgozásában. A Voces 8 énekegyüttest hallottuk. Gioachino Rossini olasz nő Algírban nyitánya következik. A Cleveland Orchestra karmestere Szél György.

Szél György dirigálta a Clevelandi zenekart, előadásukban Gioachino Rossini, olasznő Algírban nyitánya csendült fel. Anton Zimmermann Ezdur szimfóniájával folytatjuk a hangfogót, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar élén Bali János áll.

filmhez is felhasználta. A Mennyasszony feketében című művében Jean Moreau sorra felkutatja és megöli a férje haláláért felelős férfiakat. A lemez füzet arra a különös nyelvi egybeesésre is felhívja a figyelmet, hogy a francia argóban a mandolin szó géppisztolyt is jelenthet. Két évvel később Truffaut a vad gyerekben már a természetben felnőtt fiú és az őt nevelni próbáló orvos történetéhez választotta ugyanezt a zenét. Itt a vadon és a civilizáció különbsége kerül előtérbe. A Kramer kontra Kramerben pedig az utcán játszó muzsikusokat is látjuk a képen. Az album felvételén Julien Martineau mandolinozik, az Insula Orchestra karmestere pedig Laurence Ekilbé.

Antonio Vivaldi 425-ös Réjom számú C-dur mandolin versenyének első Allegro tétele hangzott el. Julien Martineau játszott mandolinon, az Insula Orchestrát pedig Laurence Akilbé dirigálta. Erkel Ferenc Hunyadi Lászlójának második felvonásából következik Erzsébet áriája és kabalettája. Kolonics Klára énekel, a Hungarian Studio Orchestrát pedig Dínyis Dániel vezényli.

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának második felvonásából szólt Erzsébet áriája és kabalettája. Kolonics Klára énekelt, a Hungarian Studio Orchestra élén Dínyis Dániel állt. Robert Schumann Opus 15-ös Gyermekjelenetek című ciklusa következik. Maria João Pires zongorázik.

Gyermekjelenetek, Robert Schumann opusz 15-ös ciklusát Maria João Pires előadásában hallottuk. Luigi Boccherini A-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat, opusz 35, numero 3. A Gerard jegyzékben az 511-es számot kapta ez a Boccherini darab. A Le Concert des Nations élén Jordi Savall áll.

A Jordi Savall vezette Le Concert des Nations előadásában csendült fel Luigi Boccherini A-dur szimfóniája, opusz 35, numero 3. Liebster Gott, wenn werd ich sterben? Drága Istenem, mikor halok meg? Ez a kérdés indítja mai Bach kantátánkat. A 8-as számú művet 1724. szeptember 24-én mutatták be Lipcsében, a Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapon. Idén szeptember 20-ára esik ez a nap. Szólót énekel Julian Bird, szoprán, Alan Fast, kontratenor, Frank Kelly, tenor, Jan Opalach, basszus. A The Bach Ensemble együttese élén Joshua Rifkin áll.

Johann Sebastian Bach 8. kantátája hangzott el, Liebster Gott, wenn wird ich sterben, drága Istenem, mikor halok meg. Szólót énekel Julian Bard, Alan Fast, Frank Kelly és Jan Opalach. A The Bach Ensemble-t Joshua Rifkin vezényelte. Új lemezt veszünk elő, a Flautone Quartett első Flautoversum című albumába hallgatunk bele. Az együttes 2016 őszén alakult, tagjai Fábián Témea, Íj és Dalma, Klimászné Varga Zsófia és Lázár Zsófia. A lemez 2025. decemberében jelent meg. A programban Grieg Holberg szvittjének és Saint-Saëns haláltáncának átirata mellé mai szerzők darabjai kerültek. A Fuvola család többféle hangszere szólal meg a kiadványon, így a négyes hangzása jóval változatosabb annál, mint amit elsőre gondolnánk. A lemez nyitó számával indítunk, az amerikai fuvola művész és zeneszerző Gary Shocker, Celestial Bodies, Égi testek című műve három fuvolára és alt fuvolára készült. Ringo 6/8-os mozgású darab, amelyben a dallam mellett a szólamok összecsengése is fontos.

0: Gary Shaker Celestial Bodies című műve hangzott el a Flautone Quartet előadásában. Talán teljesen véletlen egybeesés, de a Flautone Quartetet ma este Budapesten élőben is meghallgathatják, hiszen az Ars Sacra Fesztivál keretében lépnek fel a Váci utcai belvárosi Szent Mihály templomban 18 órakor, és pont ezzel a Gary Shaker darabbal indítják az estet. Még simán odaérnek.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu. Reklámot hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok azoknak is, akik csak az utolsó órára kapcsolódtak be. A hangfogót hallják, a mikrofonnál Tóth Endre. Beethoven, Popper, Vivaldi és Mozart zenéjével folytatjuk. Először Ludwig van Beethoven harmadik Leonóra nyitánya csendül fel, opusz 72b. A Saito Kinen zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Ludwig van Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a Saito Kinen zenekar adta elő Seiji Ozawa vezényletével. Popper Dávid opusz 11 numero 3-as mazurkájával folytatjuk adásunkat. Maria Kliger játszik cellón, Bernd Glemser zongorán.

Maria Kliegel és Ben Glemser előadásában hangzott el Popper Dávid opusz 11 numeró 3-as mazurkája. Az Insula Orchestra filmes albumáról még egy Vivaldi részlet következik. A Nisi Dominus Zsoltár megzenésítés Cum Dederit kezdetű tételének szövege az álomról, az Istentől kapott nyugalomról beszél. A lassan ringó zenében mégis van valami nyugtalanító, amit több rendező is felismert. Lars von Trier Dogville-jében a Nicole Kidman alakította menekülő nő egy faluban keres védelmet, amely fokozatosan csapdává válik számára. A Spectre, a Phantom Visszatér című James Bond filmben pedig Monica Bellucci figurája várja a gyilkosait e zene alatt. Ugyanaz a nyugodt hangzás itt fenyegetést hordoz. Jacques Audiard Dépin című filmjében már az elején megszólal e tétel, és a menekültek történetét vezeti be. Az albumon Paul Antoine Benoît Gian énekel, Laurence Equilbé vezényel.

Antonio Vivaldi 608-as Riom számú Nisi Dominusából hangzott el a negyedik Cum Dederit tétel. Paul Antoine Benoggian énekelte a kontratenor szólót, az Insula Orchestra karmestere Laurence Akilbey volt. Mai utolsó műsorszámunk Wolfgang Amadeus Mozart A-dur zongora versenye, amely a körüljegyzékben a 488-as számot viseli. Katya Bunyátisvili zongorázik, és a hangszer mellől vezényli az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 488-as köhül számú A-dur zongora versenye. Katya Bunyátisvili zongorázott és vezényelte hangszere mellől az Academy of St. Martin in the Fields kamarazenekart. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További nagyszerű zenékben gazdag, pihentető, szép vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc.
1: Fanfár. Minden, ami fúvós.

Darius Milhaud jellegzetes stílusú, színgazdag hangzásvilágot teremtő komponista fúvós művei szerepelnek a fanfár mai palettáján. Lévén Milhaud fúvós műveinek száma igen tetemes, elsősorban olyan darabokból hangzik ma el válogatás, melyek hangszer összeállítása a megszokottól talán kissé eltér. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják. Darius Milhaud élete alkotói szempontból is amerikai fejezettel zárult. Évtizedeken át tanított Kaliforniában, a Mills College-ben, és bár súlyos ízületi gyulladása miatt kerekes székhez volt kötve, egészen 77 éves koráig aktívan komponált. A Stanford Serenádot 1969-ben írta Donald Leake orvos és oboista felkérésére, a Stanford Egyetem szimfonikus zenekara, valamint a magyar származású Salgó Sándor karmester számára. A bemutatóra 1970-ben került sor. A három tételes mű oboára és 11 hangszerből álló kamara zenekarra íródott, a nyitó tétel, a Gaiman, könnyed, játékos hangvétellel köszönti a hallgatót. Ezt idézzük most. Felvételünkön Lencsés Lajos játssza a szólót, a stuttgarti székhelyű délnyugat-német szimfonikus zenekarának 11 művészét Gilbert Varga dirigálja.

A Stanford szerenád első tétele hangzott el Lencsés Lajos oboa szólójával. Mió rendkívül termékeny szerző volt. Több száz kisebb, gyakran alkalmi jellegű kamaraművet is írt hosszabb, nagyszabású darabjai mellett. A Pásztorále is ilyen értékes apró opusz. 1935-ben keletkezett mindössze néhány perces szösszenet oboára, klarinétra és fagotra, tehát meglehetősen ritka összeállítású trióra. Címéhez híven nyugodt, idilli hangulatot áraszt, szerkezete egy rövid bevezetőből és egy visszafogott, imitációs jellegű részből áll. Mió Opus 147-es Pastorale című darabját a Chicago Chamber Musicians elnevezésű formáció adja elő.

A Chicago Chamber Musicians nevű trió játszotta Darius Milhaud Pastorale című művét. Kis kiegészítéssel ugyan, de maradunk a fafúvósoknál. A következő darab is egészen különleges összeállítású. Az Opus 47-es szonáta 1918-ban Brazíliában született, ahol Milhaud a költő diplomata Paul Claudel francia nagykövet titkáraként dolgozott. A szerző maga mesélte el, hogy Rio de Janeiro melletti esti sétái során a dzsungel zajai, tücskök, békák, madarak kaotikus kórusa ihlették a mű politonális, feszült világát, amelybe egyúttal az akkor Európában dúló világháború, az első világháború nyugtalansága is beszüremlett. A darab bemutatójára 1921-ben Wiesbadenben, tehát immár Európában került sor, maga Milhaud zongorázott az együttesben. A most hallható Amporté tétel címe is sokat elárul, szó szerint azt jelenti elragadva, sodorva. Következzen ez a mondhatni őrületes tétel, Katrin Kanten fuvola, Maurice Burg oboa, Michel Portel klarinét és Pascal Roger zongora tolmácsolásában.

Fuvolára, oboára, klarinétra és zongorára komponált szonátatétel hangzott el Darius Milhaud tollából. Most népszerű darab következik, a Scaramouche 1937-ben egy gyerek előadáshoz készült. Molière a repülő orvos, vagy másképpen Dr. Fregoli című darabjának feldolgozásához írt zenét Milhaud a párizsi Théâtre Scaramouche-nak, ebből állította össze később két zongorára a szvitet. Ez igen nagy siker lett, mely magát Milhaud is meglepte, majd hamarosan sorra elkészültek a hangszerelések, változatok. Köztük a szaxofonra írt verzió, amelyet 1940-ben Marcel Mühl mutatott be. A záró Brasileira tétel egy szamba. Ez is Milhaud dél-amerikai éveinek ritmikus emléke, hogy úgy mondjam, amely később még önálló, szöveges popdalként is életre kelt. A Brasileirát Rigó Sándor szaxofonon, Krisztina Lieb Grill zongorán játsza.

Darius Mio Scaramus Suite-jéből szólt a Brasileira Rigó Sándor szaxofon és Christina Lépgrill zongora előadásában. A Concertino Diver lesz a következő darab, melyből az első tételt meghallgatjuk. Ez a mű egy ciklus, a négy évszak negyedik darabja, Téli Concertino magyarul a cím. Mio mind a négy évszakhoz más-más szóló hangszert társított, a tavaszt a hegedű, a nyarat a brácsa, az őszt két zongora, a telet pedig a harsona testesíti meg. Az 1953-ban komponált mű a harsona szólista mellett vonós zenekart alkalmaz, ez sem mindennapi párosítás. A gyors, lassú, gyors szerkezet a klasszikus concertino formát követi, mégis jellegzetesen Mio-i, hogy úgy mondjam, franciásan könnyed hangvétellel. John Swallow játssza a Téli Concertino szólóját, a New Yorki kortárs kamara együttest Gunther Schuller vezényli.

John Swallow harsona játékával hallottuk Mio téli koncertino című darabjának első tételét. 1951-ben az amerikai West Pointi Katonai Akadémia 150 éves jubileumára kérték fel Miót egy induló jellegű zenekari mű megírására. A szerző ősszel személyesen is ellátogatott az akadémiára, hogy megismerje a zenekart, és a látogatás során váratlan ajándékban részesült. A zenekar megtudakolta, hogy Mio éppen aznap, szeptember 4-én ünnepli születésnapját, egyébként az 59-et, és rázendített a Happy Birthday dallamára. A szvitát végül 1952. januárjában a Carnegie Hallban mutatta be a West Point Katonai Akadémia zenekara. Az Opus 313-as West Point Suite második tételét halljuk, a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem, tehát a Budapesti Zeneakadémia fúvós zenekarát Marosi László dirigálja.

Darius Milhaud West Point szvittjéből szólt a részlet, a Zeneakadémia fúvós zenekara élén Marosi László volt a karmester. A műsor utolsó részlete is egy fúvós zenekarra komponált szvitt egyik tétele lesz. Milhaud amerikai emigrációja idején 1944-ben komponálta a francia szvitet, méghozzá kifejezetten amerikai középiskolás zenekarok számára. Szándékosan játszható, mégis jellegzetes hangvételű zenei anyagot szeretett volna adni a fiatal muzsikusoknak. Az öt tétel egy-egy francia tartományt idéz meg. Azokat, amelyeket a szövetséges csapatok és a francia ellenállás együtt szabadított fel a német megszállás alól. A most hallható Provence, a legszemélyesebb tétel, Milhaud szülőföldjét, Aix-en-Provence vidékét idézi meg, a Magali című népdalt is felhasználva. Ez kvázi egy röpke zenei hazatérés Milhaud számára a II. Világháború miatti száműzetéséből, melyre valójában csak 1947-ben került sor. A francia szvitt Provence tételét a Fiati della Valtellina nevű fúvós zenekar tolmácsolja most, vezényel Lorenzo della Fonte.

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai adásban Darius Milhaud fúvós műveiből, azon belül is a kissé szokatlanabb apparátusú darabokból válogattam. Műsorunk végén kedves hallgatóink figyelmét megköszönve búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Néhány évvel ezelőtt indítottunk el egy sorozatot, amelyben olyan művészek meséltek gyermek és fiatalkori élményeikről, emlékeikről, akik nem csak felnőtt, hanem gyermekkorukat is művészek között élték. Ezekkel a beszélgetésekkel egyrészt bepillantást nyerünk különleges családok színes, lenyűgöző életébe, és sok izgalmas vagy épp megható pillanat részesei lehetünk. Másrészt nem titkolt szándékunk, hogy talán a művészek történeteit hallgatva gyermekek, fiatalok is kedvet kapnak a zenetanuláshoz, vagy esetleg felnőttek, akik valamikor játszottak hangszeren, újra a zene felé fordulnak, nem csak zenehallgatóként, hanem akár lelkes, műkedvelő muzsikusként is. Új epizódokkal is folytatjuk majd a Művészek között művésszé lenni sorozatot, de először is felidézzük a korábbi műsorokat. Két vendéget köszöntünk, anyát és lányát. Pontosabban hármat, hiszen a beszélgetés jelentős részében a zenéknek és az emlékeknek köszönhetően a családfő is megjelenik. A kétrészes, a Mi kodájunk és a Cifra György életútját bemutató Tele van a két kezem boldogsággal című dokumentumfilm rendezője Petrovics Eszter az, aki szüleinek köszönhetően valóban művészek között nőtt fel. De édesanyja, Galambos Erzsi, Kossuth és Jászai Díjas színművész állítja, igazán akkor lett felnőtt, amikor férje Petrovics Emil kétszeres Kossuth Díjas zeneszerző útmutatásával a klasszikus zenét is felfedezte magának.
4: Mióta az agyamat tudom, én mindig erre a pályára szerettem volna menni. Anyukám az Operett Színházban 40 évig tépte a jegyeket a nézőtéren, és tulajdonképpen én az Operett Színházban nőttem fel. De amit én ma tudok a zenéről, azt én mind akkor tanultam meg, amikor volt olyan szerencsém, és leszerződtettek a Petőfi Színházba, és a másik szerencsém, hogy a Petrovics Emil elvett feleségül. Na most én akkor már életemben egyszer voltam az operaházba, és aztán a mesterdalnokokat, hát bizony el voltam keseredve, mert hát azt se tudtam, hogy hol vagyok. De azokkal az emberekkel, akikkel találkoztam, ez egy nagy kegy az élettől, hogy azok az emberek még éltek, még voltak. Az Emil az nem csak, amikor rádióban felvételem volt, segített, hogy milyen hangokat, hogy kell elénekelni, de a baráti társaság a modern zenétől a klasszikus zenéig olyan baráti köre volt, ahol természetesen mindig szó került a zenéről. Na most, ha én nem játszottam, akkor aznap este biztos program volt, vagy az Operaház, vagy a Zeneakadémia. És hát volt többször olyan szerencsém, hogy a Kodály, meg a Emma néni, az mindig a közepén a második sor egy-kettes székbe ült. És mi az Emillel mindig oda mentünk, amikor már leültek, eltelt egy kis idő, és mindig oda mentünk, és köszöntöttük őt tisztelettel. És egyszer az Emma néni mondta a férjének, hogy azt mondja, nézd meg ezt a párt, ez két tehetséges pár. Nagyon szerették az Emilt. Na most az Emil ezt akarta is, mert hozzátartozott az életéhez, hogy ő mellette egy olyan ember éljen, aki szereti a zenét, miután én zenészínházban is voltam, és ő elmagyarázta nekem, tehát nekem meg kellett érteni. Na most az megint egy külön szerencsém Kodállyal kapcsolatban, most aztán abszolút teljesen otthon vagyok, miután az Eszter ugye két alkalommal is Kodály filmet csinált. Fantasztikus érzés, hogy én ebbe benne lehettem, én ezt átélhettem. Azt, hogy ott ülhettem egy rádió megbeszélésen a Ferencsikkel, aki én nekem a karmesterek karmestere volt. Az, hogy a Székely Mihállyal majdnem, hogy tegeződtünk, hogy szervusz kislány meg, szóval így, tehát csupa olyan emberekkel, aki tulajdonképpen, ha belegondolok, akkor én a Bözsika a Dembénszki utca 4-ből bent voltam a Székely Mihály öltözőjébe, vagy a kedvencem a Csajkovszki bémol, tényleg nagyon szeretem, azt a Fischer-Ani zongorázta, és bementem, és olyan természetes volt, miután lejátszott ezt a csodálatos művet, olyan volt, mint az, kész egy szelet, vegyes kenyéret most osonára. De hát vegyük a filmrendezőtől kezdve a Szabó Pistától a Gál Pistáig, akkor a baráti körünkhöz tartozott az Örkény Pista. Együtt nyaraltunk Szigligeten, és mindig egy csapat, 20 ember ment minden évben ugyanakkor Szigligetre, ahol festőművészek, írók, költők, ahol a Juhász Feri elkezdte olvasni, amit aznap éppen írt, vagy a Nagy Laci, akinek a felesége is költő volt, az ő műveit, vagy az Örkény Pista előtt mentem el az ablakon, és megállt, azt mondja, Erzsi, várj egy kicsit, mondom, mi van, drága Pistám? Azt mondja, skáláz egyet. Mondom, jó, mondom, kora reggel 10 óra, akkor parancsolj, miért akarsz? Hát azt mondja, miért akarsz? Mondom, olyat, hogy na-na-na-na-na-na, vagy la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ez benne van a macska játékban. Tehát, ha visszagondolok, akkor egy csodálatos, tartalmas életem volt. Ennek 99,3%-át tényleg az Emilnek köszönhetem, aki úgy tanított meg engem erre, hogy tulajdonképpen nem tanított, hanem elmesélt bizonyos történeteket, és ha van időm, akkor én azt a történetet el is mesélem.
3: Hát neked. Hogy ne lenne időnk?
4: Amikor írta a Bűn és bűnhődés, ugye Szigligeten hangszerelte, és ő úgy tudott hangszerelni, hogy nem kellett neki zongora. Vagy amikor otthon ütötte is nem jó, és újra kezdte, és éjjel fölkelt, megint leütötte, ugyan azt mondja, a fene egye meg nem megy, ez nem az a hang. És mondtam, hogy nagy baj, ha egy ilyen nagy műben, mint a Bűn és bűnhődés, pint az a hang nincs meg. És erre következőt mesélte el. A Beethovennek már nem emlékszem, hogy mit mondott, melyik művébe, ugye amikor a zeneszerzők írják a darabot, és valamit elrontanak, akkor nem radíroznak, hanem ilyen hajszál vékony kis papírkával, ilyen, mint egy pici kocka, azt úgy ráragasszák, és ráírják az új hangot. Na most a Beethovennek ilyen, most nem tudom, hogy 13 vagy 15 ilyen kis papírdarabka volt, mert azt az első hangot, amit nem talált jónak, mindig más hangot írt le. És amikor a zenetudósok ezt ugye nagyon óvatosan lefejtették, hát az egésznek ez a lényege, és azt mondta az Emil, képzeld el, hogy az utolsó hang, ami azt mondta, hogy ez rendben van, és az első hang ugyanaz volt.

0: Én azért is beszélek ennyit, nem azért, mert a lányunk az Eszter, mert ő elmondja a magáét az apjáról, de egy hát semmit nem tudó, de nagyon tehetséges, a szakmáról mindent tudó, meg a saját műfajáról mindent tudó valakit vett feleségül, és vele voltam életemben először külföldön, és hát természetesen majd megbolondultam a kirakat, Párizsban voltunk, rosszul lettem olyan Lafayette-ben komolyan, mert nem, ezt is szeretném, azt is szeretném, és azt mondta az Emil, na most ezt fejezzük be, mi kempingeztünk, és mindig mentünk, így jártuk be a Loire-menti kastélyokat, minden. Nagyon-nagyon sok helyre elvitt engem, hát én ilyen történetekkel lettem nagyon gazdag. Jó lenne, ha nagyon sok ember sok minden jót találna a zenében, mert zene nélkül mit érek én? Hát ha van még valami kérdésed, vagy hagyjam a lányomat is egy kicsit.
1: Nagyon sok kérdésem van, de egy mindenféleképpen, de már egy szó el is hangzott, amire akartam utalni. A tanulás. Tényleg ez történt, hogy felnőttként megtanulni a zenét, megismerni a klasszikus zenét. Jó, mondjuk ehhez Petrovics Emil tényleg egy rendkívül jó mester volt, de milyen fajta nyitottság kellett ahhoz, hogy az ember kíváncsi legyen
0: na most
1: mindenre?
0: Az, én a mai napig is kíváncsi vagyok. Én most 92. évenben vagyok, és 80 éves koromban vettem egy iPad-et. És ezáltal nekem kinyílt az egész világ, mert én meghallgatom a világhíreket. Mindent, ami körülöttem zajlik, arra én kíváncsi vagyok. Meghallgatom, odafigyelek rá, hogy a kérdésedre válaszoljak. Én 8 éves, 7 éves voltam már, nem tudom, de én akkor a Nádasi mesternél tanultam 8 évig balettot. És én akkor bejártam a balettintézetben 8 évig. Aztán rendben van, hogy balettem, tudtam steppelni, meg ilyen. És a partnerem a Róna Viki volt, akinek az édesanyja, meg az operetszínházban súgónő volt. Az életem első balettcipőjét az Otrubai Melindától kaptam, amit a Zsófikám aztán szépen fővette a kicsi lábára is a széket fogva, a Zsófikám az unokám úgy járt. Tehát, hogy mondjam, a zenével kapcsolatban én nagyon korán találkoztam, csak nem ilyen tudatosan.

0: koncerteztem az Operettszínházban, volt koncert egy amerikai Párizsban, ahol embertelenül kellett tudni táncolni. Tehát én beleszülettem ebbe tulajdonképpen, se előttem, se utánam a családba. Öcsémnek ugye van egy lánya, annak három gyereke, az annak még már unokája, tehát dédi. Semmi közök nincs hozzá. Én valahogy így pottyantam le. Jó dolog, nem?
1: Bizony.
0: Na most milyen kellemetlen lenne, ha tehetségtelen lennék. Érted? De azt kell neked mondani, hogy én 70, ha most már vehetjük, 76-77. Éve vagyok megállás nélkül a pályán. És úgy elrepült. 7-től 10-ig, ami pályánk, az maga a csoda. Ami előtte, meg utána van, az egyszerű tragédia. A Lázár Mária mondta nekem, tudod, hogy kell venni egy nagy hátizságot. Abban mindent bele kell pakolni. Az otthoni életedet is, és a színházi életedet is. És amikor bemész a művészbejáron, akkor leteszed ott a hátizsákot, és csak azt az énedet veszed elő, ami csak a színpad, csak a művészet, csak az odafigyelés, és hát az ember kinek akar a legjobban megfelelni. Én elsősorban magamnak soha nem voltam megelégedve, hála jó Istennek, de hát a közönségnek, hogy érezzem azt, és ennél jobb érzés nincs, hogy szeret a közönség. Vagy hogy ha drámát játszom, akkor meddig tudom feszíteni? A Lola Blava például, egyszer direkt kíváncsi voltam, hogy én nem veszek levegőt, hogy vesz-e a közönség. És nem viccelek utána, én vettem, és láttam, 80 ember akkor vette a levegőt, vagy akkor nevetett. És ha aznap este nem sikerült valamit nevetni, nem a közönség volt a hibás. Én voltam a hibás, mert biztos nem úgy csináltam a dolgot, ahogy kell. Egész életemben mindig csodálkoztam, hogy jé, úgy sikerült. Az ember sem mondta azt, hogy jó, ebben nagyon jó volt, rendben van. Mert Dumbókának hívott engem, tudod, annak az elefánt, igen. Dumbó mamának hívott. És azt mondta, hogy rendben van, rendben van. Néha ki tudok a lányomból csalni valamit, hogy tetszem-e neki. Egyszer mondta azt, hogy anya, láttam egy jelenetet a Chicagóban, hogy milyen jó voltál. És akkor ez olyan büszkeség. Én nem is hiszem el, hogy az én gyerekem tudott azt, hogy az első Kodály után olyan hatalmas sikere volt, és úgy körülvették, és meg is kérdeztem tőle, hogy szabad ezzel túltegeznem téged. De hát ez egy más dolog. Mondjuk soha nem dicsérném meg, ha az nem jó. Tudom, hogy fáj. Na de közben, én állandóan kérdezem, ő nem mindig válaszol, közben, amikor dolgozik, hogy mi van, hogy van, mert amikor már dobozban van, és amikor már látja a néző, hát ezt magamról tudom, hogy akkor már hiába mondod, azon már nem tud segíteni. Na, még egy mondatom van a magammal kapcsolatban, aztán nem hozom tovább én múlva. Kérlek szépen, behívtak egy 2 évvel ezelőtt, még a Covid előtt, hogy 2 ember van, aki a legtöbbet televíziózott. A második voltam én. 86 000 métert forgattam. Egyszer az Eszter hazajött, hogy válasszuk ki. Nem is emlékeztem dolgokra, hogy mit csináltam.

0: olyan nevek hangzottak itt el, és olyan történetek, Eszter, amelyeket ugyancsak átéltél, de hát neked ez nagyon természetes volt. Egyáltalán felfedezi egy kis gyerek, hogy milyen környezetbe született?
1: Igen. Igen, azért ez nem teljesen átlagos. Ugye mindig viszonyít

Ez barátokkal való kapcsolódás. Hogy meséljek el egy történetet, például már Gyulát nagyon-nagyon szerettem, és az egy nagyon éles és meghatározó emlék, hogy kislány voltam, és akkor így az ölébe ültetett, és akkor mondta nekem, hogy tanítson meg számolni. Mert hogy ő nem tud számolni, és akkor így elkezdte mondani a számokat, és össze-vissza mondta a számokat, és akkor nekem ki kellett javítanom, és ez valami olyan nagy élmény volt, hogy egy felnőtt ember, és akkor én tanítom számolni, szóval, hogy mindig ez volt a játékunk. De hát akár Fehér György is, hát nagyon-nagyon gyakran nálunk volt, de hát anyu kolléganő is, Felföldi Anikó, Körmendi Vilmos, Leocki Zsuzsi, Kovács Zsuzsi, például Felföldi Ancsáéktól tanultam meg síjelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokrétű volt ez a kapcsolódás, és egy nagyon jó hangulat volt, és nagyon velük lehettem. És ezt köszönöm most ezúton anyukámnak.

0: Te mit éreztél gyermekként? Te is azt érezted, hogy inkább a zene idézőben uralja a családi hangulatot, vagy a színház épp úgy benne volt?
1: Minden benne volt, tehát a film is nagyon benne volt. Ugye apu tanított a színművészeti egyetemen is, az összes filmrendezőt tanította, az összes dramaturgot tanította, nem csak filmeseket, hanem színháziakat is. Nagyon vegyes társaság volt ez. Ugye a tanítványai, hát hogy nem mondjam, hogy a legelső tanítványai egyike volt Vajda János, Csemicki Miklós, Sugár Miklós, tehát a nagy generáció, és hát ugye az ő osztálytársai, ő Szokolai Sándor, Balassa Sándor, Kurták György, tehát hogy mondjam, mindenkivel, akik éltek még akkor, és nagyok voltak, kapcsolatba kerülhettem gyerekként. Aztán ez folytatódott tovább, tehát a tanítványi kör megmaradt, mind a mai napig ápolom ezeket a kapcsolatokat, és fontos gyerekkori, ifjúkori kapcsolatok, amiket, hogy úgy mondjam, megörököltem, és vihetek tovább, ami nagyon nagy áldás az életemben.

0: De nagyon érdekes a te életedben, hogy tulajdonképpen mindkét szülőd vonalát, vagy mindkét szülőd művészvilágát valamilyen formában összekötötted rendezőként, nem? Tehát nem indultál el a színészet felé, nem indultál el a hangszeres zenész, vagy bármilyen zenész irányba, hanem aztán a rendezéssel kapcsolódott össze ez a kettő, legkésőbb azokkal a dokumentumfilmekkel, amiket most édesanyád említett is, ugye a Kodály filmek, vagy a Cifra film. Szóval így kötötted össze ezt a két világot. De határozottan nem indultál el egyikük irányába sem, azért, mert nem akartál, vagy azért, mert eleve más érdekelt?
1: Minden érdekelt, és nem volt kényszer. Tanultam persze zongorázni, de nem volt elvárás. Nem volt elvárás egyáltalán. Az volt a cél, hogy azt csináljak, amit szeretek, ami érdekel, ami megfog, és arra felé terelgettek. Tehát ugyanúgy bejáratos voltam az Operettszínházba, meg aztán később a József Attila Színházba, és ugyanúgy az Operaházba és a Zeneakadémiára, hogy mondjam, egy természetes közeg volt.
0: És az neked mennyire volt természetes, hogy édesanyádat időnként a színpadon, vagy tévében láttad, vagy rádióban hallottad, miközben neked otthon mégiscsak ő volt a mama, aki a vacsorát főzte, reggelit adta, fölébresztett, tanult veled. Szóval ezt hogyan lehetett összeegyeztetni egy kisgyermek fejében?
1: Teljesen természetes módon, hiszen ez volt a természetes. Az volt a természetes, hogy ő este játszik, és akkor az alatt apu vigyáz rám, vagy más vigyáz rám. És az volt a természetes, hogy megfőzi az ebédet, és velem van, és megtanulom, hogy kell főzni, hogy kell háziasszonynak lenni, hogy kell feleségnek lenni, hogy kell anyának lenni. Tehát, hogy ez nem szétválasztható, és nem zavarta egyik a másikat. Tehát nem volt egy ilyen furcsa, hogy hú, most a színpadon van, és akkor lejön, és vacsorát ad. Szóval hát ez természetes, és bele tudtam ebbe illeszkedni, vagy bármennyire is. Az egy érdekes helyzet, hogy a karrierjük csúcsán érkeztem én az életükbe. Tehát, hogy nem azt néztem végig, vagy nem annak voltam a tanúja, hogy valamivé válnak ők, hanem már azok voltak, akik. És ezért is gondolom, sokkal természetesebb volt nekem, hogy egy kész helyzetbe születtem bele. De mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a legfontosabb. Tehát ez nagyon érdekes, hogy nem is tudom elképzelni, hogy ez hogy lehetett, hiszen rengeteget dolgoztak.
0: Tényleg. Hogy lehetett ez Erzsi tényleg? Tehát hogyan lehetett anyává válni egy ilyen helyzetben, amikor valaki ennyire sikeres és
2: teljesen
0: elfoglalt.
2: Természetes, hát ő tényleg az Isten ajándéka az Eszter, mert hát szoktak mondani, hogy vagy könnyen jön egy gyerek, vagy nehezen jön egy gyerek. Na most, amikor már megszületett az Eszter, akkor amikor őt sétáltatták, vagy oviba volt, akkor volt olyan szakmai beszélgetésünk, de így, amikor együtt voltunk soha, mert ne hozzuk be a szakmát, nem kell a gyerek fejét ilyennel tömni. Amikor ő olyan 7 éves lehetett, és mentünk a Váci utcába, és mindig előre szaladt, mert idegesítette, akkor volt az Emil, aki mit tud. Én akkor csináltam a Man of La Manchát a Darvas Ivánnal. Tehát mindenhol az Emil az... Hát nem lehetett vele úgy végigmenni az utcán, miattam igen, mert azért nem mindenki nézte meg a Man of La Manchát, de az Emil egy olyan celeb volt akkor, tehát hogy, és akkor mindig előre rohant, azt mondja, mert ti mindig megálltok, mondta. De azt kell mondani, hogy áldott jó gyerek volt. Természetes volt, hogy a lángost, mit tudom én, az Örkény Pistával elfeleztük, és az egyik oldal ott volt az Örkény szájában, másik. Ez neki mind teljesen természetes volt. Ugye, mert a Szigligeti strandon a másik oldalon meg a Básti család volt. Ugye, akkor a faluba a Szirtes Ágéék voltak. De hát ez neki mind olyan természetes, hogy a Básti felemeli, meg feldobja őt, meg minden, érted? Ha az Emil hangosan nem hallgatta a zenét, akkor Básti felkiabált. Emil, kicsit halkban.

0: Cinea!
1: Mitchley zenéjével és Blum Tamás szövegével a La Mancha lovagja című musical részletét hallottuk. A Művészek között művésszé lenni sorozat mai vendége Galambos Erzsi színművész és lánya Petrovics Eszter dokumentumfilmrendező.
2: Eszter, te végig gondoltad már felnőttként, hogy tulajdonképpen a gyermekkorodban ért hatások, ezek a teljesen természetes hatások hogyan befolyásolják a mai életedet? Vagy mi az, amit észrevétlenül átvettél a szüleidtől, és beépítetted a mai életedbe, a felnőtt életedbe? Vagy akár a szakmai életedbe?
3: Az emberi tulajdonságaik, tehát ahogy hozzáállnak a feladatokhoz, a munkához, az élet bonyolításához, hát mind, amit egy gyerek a szüleitől kap. Nem elsősorban a művészi mi voltuk, hiszen a művészi mi voltukat befolyásolja az emberi mi voltuk, hogy működnek a világban, hogy mennyire kitartóak, szívósak, becsületesek. Ezt viszem tovább, hogy bármit csináljak, mert hiszen nem az volt, hogy most nekem komoly zenésszé kelljen válnom, vagy színésznővé, vagy bármi, hanem hogy amit csináljak, azt úgy csináljam, ahogy ők az életüket csinálták. Mondom, nem elsősorban a művészeti, az is, mert azon keresztül, szóval hát azért persze, hogy az ember a szüleivel, hogyha művész emberek, akkor azért ezekről a dolgokról is beszél, meg hát számtalan zenei élmény, filmélmény, színházi élmény van a szívemben, ami közös élmény, hogy utána megbeszéljük, és persze, hogy az épít, tehát ez teljesen természetes. Például ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog most, hogy már nem tudom megkérdezni. Hogy olyan dolgok jönnek szembe, ami akkor még nem érdekelt, amikor megkérdezhettem volna, és most már nagyon megkérdezném, és pont ebbe segít az, hogy azok a kapcsolódások, hogy akik a tanítványai voltak, hogy mondjuk Csemécki Miklóst feljom akkor, hogy Miki, mit gondolt erről apu? Mert amikor ott van még egy családban, akkor azért az más helyzet, hogy én most Wagnerrel beszélgessek vele. Meg az emberben azzal, hogy hát majd úgyis meg tudom kérdezni, meg most nem is érdekel annyira. De például ez is egy nagyon nagy élményem volt, hogy ugye a Szigligeti, említett Szigligeti alkotóház, hogy azt mondjuk megcsináltuk Szigligeten apuval, hogy az egész ringet végig hallgattuk együtt. És akkor például ott volt éppen akkor Fodor Géza, ugye csodálatos zeneesztéta és kritikus, és akkor mondta, hogy menj le a Gézához, majd ő is mesél sok mindent. Tehát, hogy ezek egyedülálló élmények.

0: De például az is egy nagyon nagy élmény volt, amit most ugye anyuval kapcsolatban ért, hogy ugye én sosem láttam őt próbálni. Tehát én mindig úgy előadást láttam, nagyon sokat voltam színházba bent vele, de hát azaz, hogy bementünk 6-kor, én ott elsertepertéltem hátul, megnéztem takarásból, meg jaj, de jó. De most pont a 90 éves gála műsorára, amikor, hogy úgy mondjam, letáncolta a 20 éveseket, meg hogy instruált, meg hogy mondta, hogy mindaz a szívóság, mindaz a maximalizmus itt testesült meg nekem, hogy na hát, hogy ő hogy próbál. És mindig ugye mondják a színészek meg ő, és hogy mennyire nagyon fontos egy próbafolyamat, és például ebből úgy kimaradtam, mert egy gyerek, vagy egy családtag, vagy bárki, nincs egy próbán ott. Szóval ez nagyon érdekes volt, hogy úgy mondjam, ennyi év után ezt is megtapasztalhattam.
1: De például, amikor rendezel, amikor irányítasz egy filmet, akkor így ennek a fényében, hogy ezt most láttad édesanyádat próbálni, látod ugyanezt a szívosságot és ugyanezt a fajta aktivitást a saját munkádban is?
0: Hát én is szívós vagyok, igen, kellemetlenül szívós. Igen. Hát ezt láttam tőlük, tehát, hogy egy jó ebéd megfőzése az legalább annyira fontos számára, hogy az szép legyen, jó legyen, úgy legyen megterítve, stb. Vagy az egész lakása, ahogy meg van csinálva, hogy az mindig gyönyörű, makulátlan. Ebben egy emberi tulajdonság van, és ugyanezt csinálja színpadon, és ugyanezt csinálja otthon is. És az apámnál is ugyanezt láttam, hogy addig nem nyugodott, amíg nincs jól beverve a szög a falba. És ugyanúgy addig nem nyugodott, amíg az úgy van meghangszerelve. És ezt tanította, és ez jön vissza, hogy mondjam, a tanítványok révén is, meg akiket nagyon-nagyon szeretek, és nagyon mély barátságok alakultak ki, hogy nevesítsek, akár Tallér Zsófi, akit ugye nemrég vesztettünk el, és mindig jó volt vele felidézni azt, hogy ő is mit kapott tőle, mint tanítvány és ember. De hát lehetne sorolni, mert tényleg nagyon sokan vannak, akik kapcsolatban voltak vele, és akik kitartottak élete végéig, és ez nagyon fontos.

0: Tudod, szoktam mondani, hogy az Eszter lányom és a Zsófi unokám is olyan szerencsés, hogy a jót szívja ki az embert. A jót. Szoktam mondani, ha van benne rossz, azt én vállalok. Mert hát az Eszter, ez nem titok, hát az Eszternek az apja, aztán az apja, aztán az apja, aztán az apja, és az ötödiknek voltam. Na most nem mondom azt, hogy nem szeret, mert egy hadtestként áll a hátam mögött, ugye? Ugyanúgy főz, mint én. Ugyanazokkal az ízekkel, érted? És ugyanúgy dühönk, ha valami nem sikerül. Persze finom meg jó, de az nem olyan, amilyennek szerette volna. Meg a másik, amit én visszahallok, hogy amikor ő együtt van a stábbal, ő nem örjönk, ő nem kiabál. Magába gyűri. Otthon aztán kiadja magából, nem kiabál. Ő nem egy kiabálós. Én sem tudtam a színpadon kiabálni. Inkább sírtam. És ez sokkal nehezebb, mert a kiabálás után az ember lenyugszik, kiadja magából az egészet, amit pedig lenyel, az ott van, és nem tudja megrágni, nem tudja megemészteni, az agya széllyel megy. Amikor 40-szer elmondja például ő, hogy ezt szeretném, és 41-szer nem értik meg, és nem tudják megcsinálni. Ez éppen olyan, hogy szembeállok a kollégával, már belenézek olyan szerelmesen a szemébe, hogy már nem lehet be, és néz rám a vizenyős szemével, és azt mondja, hogy szeretlek. Na, mondom, érted? De, ami nagyon tiszteletre méltó benne, hogy semmit nem vesz félvárról.
1: De hát ezt látta a szülőktől.
0: Igen. Igen. Zsófikám se az unokám. Az, hogy van a zeneszerző nagypapa, van a színésznő nagymama, van a dokumentum rendező édesanyja, van a másik nagymama, aki zongorázott iskolában, fotózik az apja, és mire jelentkezett a gimnáziumba? Biológia, kémia. Érted? De nagyon jó tette. Nagyon, mert nem az az alkat, tehát ő is inkább nem kitárulkozó. Ahhoz magamutogatónak kitárulkozó, ami bennem van, azt odadom a közönségnek, ő nem ilyen. Ő, ha csinál is valamit, vagy vág valamit, akkor 40-szer átgondolja. Van, amikor napokig rágódik egy kockán, hogy azt megcsinálja, vagy nem csinálja meg, és soha nem panaszkodik, mondja, egy kicsit fáradt. Mert köztünk van egy, amit én kiharcoltam, hogy este, de hát ez elég régóta van, mielőtt lefekszik, vagy már fekszik, akkor legalább 3 mondattal beszéljünk egymásra. Talán nem is azért, hogy velem mi van, hanem az, hogy velük mi van, tudod? Ez mindig betartja, és valahol kicsibe most lehet látni, ahogy tudod, amikor elültetsz egy magot, és a pici kis levélke jön így fel, ugyanez a Zsófi. Na most a másik, ami az Eszterben van, az, hogy a régi növendékek, a régi tanárok, a régi családtagok, tehát ő ilyenkor, mint egy tyúkanyú, hogy összeszedi a dolgokat, vagy mondom, hova mész, Eszter? Elmegyek ma a Zeneakadémiába, mert van egy koncert, amit nagyon érdekel. Tehát az, ami bele lett ültetve, hogy értékelje, és a mai napig elmegy, amikor olyan van, akkor elviszi a Zsófit, ami nagyon jó, mert a hátralévő életében hozzá tud szólni ahhoz, hogy milyen egy Mozart, vagy milyen egy Wagner, vagy egy Beethoven, vagy bármi. Ez olyan jó, hogy őt a mai napig érdekli. Érted? Pedig amit ő csinál, és ahogy csinálja, hát én azt mondom, hogy zenei nagyhatalom, mert azt mondja, ugyananya. Érted? De én 100%-osan vagyok döbbenve, hogy ilyen tehetséges. Úgyhogy az ember belenéz abba, hogy mi mindenre gondol. Az, hogy milyen jelentősége van egy ágnak, amin beszéltek a Godályban, egy ágnak, amin a két fiatal keresztül ment. Mennyi mindent lehet elgondolni rajta, tudod? Ez éppen olyan, mint Rejtőt nem lehet eljátszani. Mert a fantáziára van bízva, és ő neki az a nagyon nagy erőssége, hogy hagyja, tehát nem szájba rágós, hanem hogy hagyja, az úgy menjen. a második kodálymívet, amit csinált. Egyszerűen az ember nem bírja ki bőgés nélkül. Érzem, hogy a szívit, a lelkit kipacsarta saját magát, hogy az olyan legyen, hogy önmaga legyen a legbüszkébb rá.

0: Ha a műsor végére egy olyan részlettel zárjuk le, amit úgy igazán ajándékként adnátok a hallgatónak, Petrovics Emil zene legyen?
1: Hát legyen Lőzi Stráté akkor.
2: A sztármé. Jöjj csatabonton, jöjj le. Hát ebbe a Lőzi Strátéba ez a rengeteg szinkópa, jaj, azt tudta az Emil, és mindenbe beírtam nekem a kedvenc hangszerem, úgyse találod ki a fagot. Mert amikor a fagot megszólal, akkor mindig történik valami, vagy jó, vagy rossz. Érted? De történik valami, és erre írta a bűn és bűnödés, hogy még nem tartok a fagotnál.
0: Akkor ezzel zárjuk. És nagyon szépen köszönöm a vendégeskedést.
2: Nagyon szívesen, nagyon jó volt itt.

0: A Művészek között művésszé lenni sorozatban Galambos Erzsi színművész és lánya Petrovics Eszter dokumentumfilmrendező volt a vendégünk. A műsorban részlet szólt Petrovics Emil Bűn és bűnhődés című operájából, a Magyar Állami Operaház zenekarát Koncz Tamás vezényelte, és második szimfóniájának második tételéből, ezen a felvételen a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamarsolt vezényelte. Galambos Erzsi énekelte Cole Porter zenéjére Gédénes György szövegével a Várokrát című dalt, Felföldi Anikó társaságában pedig a Dalok Budapestről egyveleg részletét mindkét felvételen a Stúdió 11 játszott. Részletet hallottunk Gershwin egy amerikai Párizsban című művéből, valamint Richard Wagner az Istenek alkonya című operájából. A fiatalon elhunyt Tallér Zsófia emlékét idéztük Koncsoli Bagatellek című művének búcsú tételével, Oncai Zoltán csellózott, Fejes Krisztina zongorázott. Kodály szólószonátájának részletét pedig Perényi Miklós játszotta. A műsor végén Petrovics Emil Lüzisztraté című operájának fináléja szólt, Horváth István, Kolonics Klára és Szalai Ágnes énekelt, a Nemzeti Énekkart és a Filharmonikus Zenekart Hamarsolt vezényelte. Ez a beszélgetés volt Galambos Erzsi színművésznő életének utolsó interjúja, a felvétel után 2 hónappal hunyt el a csodálatos művésznő. Kedves hallgatóink, jövő vasárnap Bújtor Balázs hegedűművész mesél a Latinovics Frenreis Bújtor Perényi család életéről. Várom önöket akkor is. Köszönöm figyelmüket, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Ukrajna 1600 drónnal támadta Moszkvát, Németországban tartományi választást tartanak. Napos, száraz idő lesz. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Az eddigi legnagyobb ukrán drón támadás érte az orosz fővárost, a légvédelem tegnap óta több mint 1600 drónt lőtt le. Moszkvai beszámolók szerint ketten meghaltak és 20-an megsebesültek. Egy lezuhant drón tüzet okozott egy lakóház tetején, az épületből 400 embert kimenekítettek. Néhány repülőszerkezet eltalálta a moszkvai olajfinomítót. Az orosz főváros polgármestere szerint a támadásokkal a választásokat akarták megzavarni. Közben Oroszország is folytatta a légicsapásokat Ukrajna ellen. Kijev megyében egy drónraktárat találtak el, Odessa kikötőjében egy katonai rakománnyal érkezett hajót, a város közelében pedig egy szállítmányozási cég logisztikai központját. Tartományi választást tartanak ma Berlinben és Mecklenburg-Előpomerániában. Mintegy 4 millió választópolgárt várnak az urnákhoz. Felmérések szerint szoros a verseny a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak pártjelöltje és a jelenlegi szociáldemokrata tartományi miniszterelnök között. A kelet-németországi Sachsen-Anhaltban 2 hete a szélső jobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást. Idehaza elengedhetik az idei szolidaritási adó egy részét az önkormányzatoknak, jelentette be a miniszterelnök Pécsen országjárásának második állomásán. Magyar Péter elmondta, Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter egyeztet az önkormányzatokkal arról, miként tudják ezt a közterhet igazságosabbá tenni, és az elvont forrásokat valóban fejlesztésre fordítani. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Tolna megyei Bátaszéken polgármestert, a Somogy megyei Niklán és Sávolyban polgármestert és képviselőket, a Pest megyei Üllőn pedig önkormányzati képviselőt választanak. Szavazni este 7 óráig lehet. Aranyminősítést és 2 külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogén busz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett. A megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Festményeket akasztottak a Louvre falára 2 német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A 2 férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették. A Mona Lisa nem sérült meg. Napos, száraz időre számíthatunk, északon, északkeleten megélénkül a szél. A hőmérséklet általában 25-30, késő este 20-23 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk, addig is maradjanak továbbra is a rádió közelében, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. A Magyar Rádió énekkarának a cappella hangversenye csendül fel a Mátyás templomban szeptember 22-én este áthallások címmel. Magazinunk vendége Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagy, akit sok szeretettel köszöntök.
4: Én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
3: Ezt a több évszázadon át átívelő estet mi minden inspirálta?
4: Hát leginkább az a gondolat, hogy a reneszánsz zene és a kortárs zene között nagyon sok párhuzam található, nagyon sokszor merítettek a kortárs szerzők is a reneszánsz formákból, reneszánsz stílusjegyekből, és vannak kifejezetten olyan darabok, amik utalnak konkrét művekre is. És ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, ez a kettősség, ugye a korokat nem biztos, hogy az egymás utániság inspirálja, sokkal inkább egy sokkal régebbi kor inspirál egy mai zenét, úgyhogy valószínűleg a gótikus zene és a minimál zene, ugye a 20. század egyik nagy irányzata, az sokkal közelebb volt egymáshoz, mint mondjuk a romantika és a minimál zene. És így van ez a kortárs kórusirodalom és a reneszánsz zene között is. A sapszombérlet mindig különleges eseménye a kórusnak, hiszen legtöbbször a neves vendégeinket is ott fogadjuk, és a műsor is ugye kifejezetten az a cappella irodalomról szól, tehát ez egy speciális, nagyon a kórus sajátja, meg tudja mutatni a legtöbb oldalát, és a legfinomabb és a leggazdagabb hangzásképeket is. Ez a műsor különösen alkalmas erre, hiszen két korszakot foglal magába, és azért is neve áthallások, hiszen olyan műveket fog hallani a közönség, ami valamilyen kapcsolatban, inspirációban áll régebbi korok, azaz a reneszánsz kor egy-egy művével, vagy magával a stílussal.
3: Izgalmas párokat látok itt a műsorban.
4: Hát igen, és nem csak maga a stílus kapcsolja ezeket össze, hanem egy gondolati egység is van ebben a koncertben. Igazán két szélsőséges világról van szó, hiszen az egyik a mizerére, azaz az 51. Zsoltár, tehát az emberi nyomorúság, a nyomorúságból való felkiáltás az ég felé gondolata, és ráadásul a halál közeliség pillanatában, a másik pedig ugye a Bibliának a szerelmi lírája, ami a égi, földi szerelem allegóriája, ugye az énekek éneke, és ez talán az életnek pont ezt a pozitív szépség, tisztaság irányát mutatja, és valószínűleg a halál közelsége ugye mindannyiunkban létrehozza ezt az élet teljességét, amiben benne van igen a szenvedés is, és benne van a tisztaság is, benne van a szépség is, és mégis ez az egész ad egy olyan teljességet, ami az élet végén is megnyugtató lehet, és hát van kifejezett aktualitása is a koncertnek, hiszen Csemicki Miklósra is emlékszünk, akit tavaly vesztettünk el, és hát nagyon szoros kötelék fűz hozzá, és szerettem volna, hogy szóljon róla is ez a koncert, és még annyi plusz érkezett menet közben, miközben gondolkodtam erről a műsorról, hogy szerettem volna egy kortárs bemutatót is belecsempészni, és Szabó Barna, a kedves nagyszerű zeneszerző barátunk szeretett volna Csemicki Miklósról megemlékezni, úgyhogy ez a mű, amit most majd bemutattunk ősbemutatóként a koncert végén, az tulajdonképpen keretbe foglalja ezt az egészet, hiszen a mizerére szövegből merít szintén Szabó Barna, és Csemicki Miklós elvesztése is úgy kapcsolódik hozzá, nem csak egy emlékdarab ez, hanem maga a szöveg, hogy fehérebb leszek, mint a hó, ez magába foglalja az elmúlás fehérségét, de a lélek tisztaságát is, és az élet teljességét.
3: Csemicki Miklós műve a Vox Dilecti, mely most is megszólal az este, ahogy említetted is. Ebből van egy régebbi felvétel 2003-ban a Magyar Rádió énekkarával, Erdei Péter vezényel a következő felvételen.

0: Csemiszki Miklós művét a felvételen a Magyar Rádió énekkara énekelte, Erdei Péter vezényelt. És említetted is, hogy különleges párosok teszik izgalmassá ezt a koncertet. Beszéltünk Csemiszki Miklós és Szabó Barna kapcsolódásáról, és hogyha visszaugrunk egy kicsit a műsor elejére, ugye Lassus művével indul a hangverseny.
1: Hát az Infelix Ego szöveg, ugye Savonarola szövege, ugye, aki hát a börtönbe a halála előtt, a mártír halála előtt írja le ezt a megrázó elmélkedést tulajdonképpen, szintén az 51. Zsoltár, tehát a Mizerére, ugye innen ismerjük az 51. Zsoltárt, ami elhangzik a szertartásokban is, és ennek egy elmélkedése ez a égbe kiáltó, tehát a testi és lelki nyomorúság közepette felkiált még Savonarola, és azt mondja, hogy akkor sem fogja megváltoztatni a gondolatait, sőt, hát ugye a bűnbánata, hogy ő végül is elvileg egyszer megtagadta, amikor már végigment az összes kínzás összes fokozatán, akkor elgyengült, és azt mondta, hogy jó, hát akkor inkább egy-két dolgot visszavonok, de aztán azt is visszavonta, és azt mondta, hogy nem, ezt nem, tehát hogy nem lehet megszegni a gondolatomat, és hát ennek a bűnbánata igazából ez a meditáció. Tehát Lassus, és hát több szerző is foglalkozott ezzel az írással, egy nagyon szép háromrészes motettában komponálta meg Lassus ezt a művet, és hát ennek a pár darabja, James Macmillan Mizeréréje, ami pedig szintén az 51. Zsoltár, de a teljes Zsoltár szöveget feldolgozza, és ennek nem csak a Lassushoz van tematikailag köze, hanem a Macmillan darab kifejezetten az Allegri Mizerérére egy válasz, hiszen ugyanazt a Zsoltár dallamot használja, amit Allegri használt, és az egész felrakás is szerkezetében teljesen ez a Mizerére szerkezett, viszont hát a maga 20. századi harmóniai vagy érzelmi gazdagságával megtöltve, de ugyanazokat recitatív, zsoltározós részek vannak benne, mint amúgy a szertartásokban. Tehát nagyon visszanyúlik a reneszáns stílushoz, de hát hozza a maga világát is.
0: Egyébként milyen szembetűnő különbséget látni a Kotta képben, hogyha a két Kottát egymás mellé élesztenénk?
1: Például ugye ezek a harmóniában szóló recitatív részek, amikor ugye a szöveget deklamálják, de igazán egy darab harmónián keresztül, ez nagyon hasonló ugye mindenfajta leíratban, sőt használja is a régi neuma leírásokat. Persze notációban ez egy modern notáció, de szerkezetében teljesen hasonló.
0: A következő felvétel 1970-ben készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Orlandus Lassus motettáját a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekli. Idősebb Sapszon Ferenc vezényel.

0: Felvételünkön Orlandus Lassus motettáját a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelte, idősebb Sapszon Ferenc vezényelt. Áthallások címmel csendül fel a Magyar Rádió énekkarának a kapella koncertje a Mátyás templomban szeptember 22-én este 8 órától. A több évszázadot átívelő műsor a reneszánsz és a kortárs alkotások különleges párosa, emlékezetes estet ígér. Vendégünk Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya.
1: Aztán a másik páros, Henry Purcell, Mária királyné halála tiszteletére írt antemje, egy háromrészes gyönyörű motetta. Ennek a pár darabja Sven David Sandström, a nemrégében elhúgy kiváló svéd zeneszerző Purcell parafrázisa, ami pedig a Hear My Prayer, O Lord kezdetű Purcell motettára íródott, ami meg egy csodálatos átirata ennek, és tulajdonképpen az eredeti darab hallatszik

0: halljuk, minden hangja ugyanaz, de mikor fölérünk a csúcspontra, akkor ez kezd szétesni, és kezd elhalkulni, és kezd zokogássá változni, és a dallamok foszlányokba szólalnak meg csak a különböző szólamokon, és az aztán lassan egy újabb emocionális burjánzással, megint egy nagy felkiáltássá fokozódik, egészen odáig, hogy a magas C-től a mély C-ig minden megszólal a kórus felrakásba, sőt az utolsó pillanatban a C-moll, aztán a C-dur skála összes hangja egyszerre szólal meg a darab legvégén, ez az utolsó mélypont, és onnan szép lassan ez kitisztul, aztán már egy C-dur. Szóval egy gyönyörű, megrázó, tulajdonképpen az érzelmi szélsőséget teszi hozzá a reneszánsz formához, hiszen azért a reneszánsz persze is hozzátett érzelembe, de ott azért az érzelmek megfogalmazása még nem volt annyira divatos, hogy ezt ekkora szélsőségekbe meg lehessen tenni. Tehát Sandström ugye ezt a Purcell darabot így alakítja át. Természetesen nem akartuk, hogy ezt a Purcell idézetet még egyszer hallja a közönség, úgyhogy Purcelltől egy másik darabot játszunk pár darabként, ami pedig a Mária királyné halotti antemje, és annak a kezdő sor az a Man that is born of a woman, minden ember, aki anyától született, az egyszer meg fog halni, és hát szintén itt a halál világa kapcsolódik bele, tehát a mizerére világát folytatjuk ezzel, és hát ez is egy háromrészes antem, tehát kicsit hasonló a felrakása, mint a Lassus antemnek, itt is a versus és a kórus váltakozik, tehát egy picit a nagyobb együttes, a kisebb együttessel, hát egy gyönyörű háromrészes darab, amire jól fog passzolni a Sandström változat.
1: Tulajdonképpen az évadban ez az első olyan koncert, ami legnagyobb teret ad a karnagynak.
0: Hát igen, hiszen ugye ez egy nagyon nagy műsor, és nagyon sokféle stílust ölel föl. Az a kapella az mindig egy kényes dolog, hiszen nem segít semmi, amely a kórus hangzást ellensúlyozná, de én nagyon nagy örömmel készülök erre, hiszen pont ezzel lehet megmutatni egy csomó mindent, az énekkar nagyszerű képességeit, és ugye többféle formáció is lesz benne, lesz le kisebb csapatok, nagyobb csapatok, tehát bízom benne, hogy ez egy nagyon szép munka, és talán az első olyan munka, amire azért több idő is van, és ezzel talán egy picivel mélyebbre tudunk ásni a hangzásban.

0: Salve Regina! Orlando Lassus motettájából szólt a részlet, a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelt. Az 1987-ben rögzített felvételen idősebb Sapszon Ferenc vezényelt. Magazinunk mai vendége Szabó Sípos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Említettük, hogy a helyszín a Mátyás templom. A térben is lehet játszani?
1: Hát a térben is lehet játszani, hiszen azért itt ugye van két kórusos motetta is, ugye a Lassus például ilyen, a Macmillan az is ugye szólókat is használ, de azért ott a teret nagyon nem tudjuk változtatni. Ugye nem szeretnék nagy mozgásokat, sőt az lenne a legszebb, hogy ez az egész egy ívbe menne, hiszen a darabok hangvétele, stílusa nagyon szépen adja át egymás után magát, tehát lehet, hogy megkérjük a nézőket, hogy ne is tapsoljanak közbe. És hát van egy érdekes páros még ebben a műsorban, ugye egy spanyol reneszánsz zeneszerző, pop zeneszerző, Sebastián

0: Vivanco, akinek van egy csoda szép motettája az énekek énekéből, Veni Dilecti Mi szövegkezdettel, és van egy mai kortárs spanyol zeneszerző, akinek a neve szinte ugyanaz, hiszen nem Vivanco, hanem Vivancos, de ő Bernát Vivancos, és neki pedig van egy Nigra Sunt motettája, ami ugye mondhatjuk azt, hogy az énekek éneke az vajon a isteni szeretetről szól, vagy az emberi szerelemről szól, ugye erről sokféle gondolat ezt a lírai költeményt, és hát ráadásul a Bibliában van, tehát muszáj elhelyeznünk ezt szakrális környezetbe, de itt nagyon jól kiviláglik, hogy az egyik szerző inkább a szakrális világát emeli ki, a kortárszerző pedig effektíve egy szoprán és egy tenor szerelméről szól, úgyhogy még a térben is elhelyezi őket, és lassan közeledik egymás felé a két szólam. Ezt most mi, mivel a darabnak kétféle letéte van, van úgy, hogy csak 6 darab szóló hang énekli, akkor ezt meg lehet csinálni, ezt a térbeli közeledést is. Mi most kórus verzióban csináljuk meg, ott nem fogunk sétálgatni egymás felé, de a közönség pontosan fogja hallani ezt a két szereplőt, hiszen a darab úgy van felrakva, hogy a szólambeli szerepeket nagyon lehet majd hallani. És hát ugye nagyon érdekes az a stílus, hiszen a kortárs darabban a díszítés, a különböző hangsorok használata, kicsit ilyen keleties ízzel is, de az egész hangú skáláktól kezdve az akusztikus sorokig, a modalitás, tehát a régi reneszánsz módusokban való éneklésnek minden formáját megtaláljuk, egy nagyon lírai, nagyon díszített, nagyon homofon darabról van szó, úgyhogy ott nagyon szépen passzol a másik reneszánsz darabhoz.
1: Mikor találkoztál először a 16. században élt spanyol szerző Sebastián de Vivanco művével, ugye nem olyan ismert szerzőről beszélünk.
0: Hát meg kell mondanom, hogy én először a Bernát Vivánkos darabot ismertem, és nagyon megtetszett ez az egész világ, és akkor kerestem hozzá egy reneszánsz változatot, de hát ugye énekek énekéből azért rengetegféle reneszánsz van.
1: Ilyenkor hogy működik ez a kutatás?
0: Hát az, hogy az ember olvas, keres, néz, hallgat, minden. De igazából ugye az ötlet van meg, és sok minden tudsz, és sok minden megmenet közben ér. Tehát például ez megnézegettem azokat a darabokat, ami a fejemben volt, azokat a szerzőket, hogy mit lehetne hasonló, ugye maga pont a Nigra Sunt kezdetű szöveggel is nagyon sok szerző komponált, és egyszer csak szembe jött ez a szerző, akit meg kell mondanom, nem ismertem előtte, de a darab remek, és hát ez a kis párhuzam ugye az áthallásokban most nagyon jó, hogy még itt a névhasonlóság is összekapcsolja ezt a két darabot.
1: Ez a koncert most a Sapszon bérletben csendül fel, szeptember 22-én este 8 órától a Mátyás templomban. Ezután a koncert után mi minden vár a Magyar Rádió énekkarára?
0: Rengeteg koncertünk lesz az évadban, ezután közvetlenül a MÜPÁ-ban lesz, a Rachmaninov harangokat fogunk énekelni, Héjadó Monkos vezényletével, aztán lesz egy érdekes kísérlet, Karosi Bálint Bach elveszett Szent Márk passióját komponálta újra, és a meglévő zenei anyag mellé, ugye a szövegeket saját zenei anyaggal töltötte ki, de ugyanebben a barokk apparátusra, és egy kicsit a kortárs zene és a barokk zene összegyúrása lesz ez a koncert. Nagyon izgalmas, mert ugye egy hatalmas műről van szó.
1: Igen, ez is a Mátyás templomban lesz.
0: Igen. Aztán lesz Rossini Kismisénk a Zeneakadémián, amit én vezénylek. Azt is nagyon várom. Elutazunk még Kopenhágába, Fischer Ádámmal egy Brahms német requiemet csinálunk. Lesznek ifjúsági koncertjeink, ami megint egy külön világ a gyerekek számára. Ha minden igaz, akkor sikerül majd felvennünk Kurták György Kolindáját, amit tavaly mutattunk be, és most rögzíthetjük ezt.
1: Szép felvétel.
0: Hát igen, és az utókor számára is megmaradt, hiszen ebből a világon nagyon kevés felvétel született, úgyhogy sok minden vár ránk. Lesz még a Mátyás templomban decemberben további koncertünk, és hát majd január 1-ét szintén a MÜPÁ-ban ünnepeljük, szintén Fischer Ádámmal, ahol a Teremtésben most mi éneklünk.
1: Gazdag évad elé néz a Magyar Rádió
0: énekkara. És akkor a tavaszról már ne is beszéljünk, mert visszaszól Emnész és helyéb nyalánkságok. De ezt majd talán később osztjuk meg a hallgatókkal.
1: Hogyan érzed magad a Magyar Rádió énekkaránál?
0: Én nagyon jól érzem magam, és én nagy várakozással tekintettem erre az évre, hiszen januártól dolgozunk együtt, nem volt egy könnyű év, sok minden nehéz feladat volt, és nagyon széles spektrumban, úgyhogy azt gondolom, hogy jól tudtunk együtt működni, és nagyon örülök, mint ahogy említettem, hogy most talán az ősszel egy picit több idő marad a felkészülésre, tehát hogy egy kicsit jobban talán a az én kezem nyoma is már ebben megmutatkozik, de egy nagyon készséges, nagyon jó társaság, úgyhogy bízom benne, hogy ez a jó munkakapcsolat továbbra is így fog folytatódni.
1: További gyümölcsöző munkakapcsolatot kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Csemicki Miklós művét a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelte, Erdei Péter vezényelt. Kedves hallgatóink, Áthallások címmel csendül fel tehát a Magyar Rádió énekkarának a kapella hangversenye szeptember 22-én a Mátyás templomban. Az est zárásaként Csemicki Miklós zeneszerzőre emlékezik az együttes. Itt hívom fel figyelmüket, hogy a koncertet este 8 órától a Bartók Rádió élőben közvetíti. Magazinunk vendége Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 37. adás, 1601. rész. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. 1953. szeptember 15-én Berlinben a Titania Palace-ban hangzott el Franz Schubert Rosamunda nyitánya. A berlini filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler vezényelte.

Schubert Rosamunda nyitányát hallották, a berlini filharmonikusokat Wilhelm Furtwängler vezényelte. A Titania Palace-ban Berlinben készült ez a felvétel 1953. szeptember 15-én. Joseph Haydn Hámol orosz vonós négyese következik a Borodyin vonós négyes előadásában. 2016. szeptember 17-én a Fertődi Eszterházi kastélyban készült a felvétel.

Joseph Haydn Hámol orosz vonós négyesét hallották, a Borodjin vonós négyes játszott, Fertődön az Esterházy kastélyban 2016. szeptember 17-én készült a felvétel. Pavel József Vejvanovszky, Harmónia Romána. A budapesti fesztiválzenekart Nicolas McGigan vezényli. A Műpában, a Fesztivál Színházban 2013. szeptember 18-án készült a felvétel.

28-án készült a felvétel. Richard Strauss Leányvirágok című dalciklusát hallják most Félix Dán verseire, opusz 22. Búzavirág, mákvirág, borostyán és tavirózsa. Rab Gyula énekel, Virág Emese játszik zongorán. A Sára Sándor koncertteremben 2024. szeptember 19-én készült a felvétel.

0: Richard Strauss Leányvirágok című dalciklusát hallották Félix Dán verseire. Búzavirág, mákvirág, borostyán és tavirózsa. Rab Gyula énekelt, Virág Emese játszott zongorán. Hasára Sándor koncertteremben 2024. szeptember 19-én készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, Bene Róza csembaló művész, valamint Borsányi Márton csembaló és orgona művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. Wolfgang Amadeus Mozart 216-os köhögjegyzékszámú G-dur hegedű versenyét Szabadi Vilmos játszotta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara kíséretével, Vásári Tamás volt a karmester, a felvétel pedig a Rádió 6-os stúdiójában 1996. szeptember 16-án készült.

Mozart 216-os könyvjegyzékszámú G-dur hegedű versenyét hallották Szabadi Vilmos szólójával. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Vásári Tamás vezényelte. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 1996. szeptember 16-án készült a felvétel. Liszt Ferenc Fantázia és fúga az Ad nos ad salutarem undam kezdetű korál dallamára. Stefan Palm játszik orgonán a Zeneakadémia nagytermében 1988. szeptember 14-én készült a felvétel.

Stefan Palm játszott orgonán, Liszt Ferenc művét hallották, Fantázia és fuga az Ad nos ad salutarem ondam kezdetű korál dallamára. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 1908.

1968. szeptember 14-én készült. Befejezésül kérem, hallgassák meg Arnold Schönberg Opus 29-es szvítjét. Előadja a Budapesti Kamara Együttes Mihály András vezényletével. A Zeneakadémia nagytermében 1979. szeptember 19-én készült a felvétel.

0: Arnold Schönberg Opus 29-es szvítjét hallották. A Budapesti Kamara Együttest Mihály András vezényelte. A Zeneakadémia nagytermében 1979. szeptember 19-én készült a felvétel. Ez volt a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 34. évfolyam, 37. adás, 1601. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Több milliárddal növelte az autópálya koncesszió a költségvetést, közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot a Mária Valéria hídon. Este felé több felé lehetnek záporok, holnap hűvösebb, de napos idő várható. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér, köszöntjük hallgatóinkat! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a költségvetési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Oroszország több tízezer észak-koreai katonát vezényelhetett harci kiképzésre Ukrajnába. Főként drónkezelést tanulnak, ami komoly biztonsági problémát jelent a csendes-óceáni térségben, mondta a biztonsági szakértő a Krónikának. Kis Benedek József szerint az orosz elnök alapvető érdeke, hogy minél kevesebb orosz katona haljon meg a fronton, de a katonák számát, amit az ukrán elnök közölt, túlzónak érzi. Elkészült a Mária út Csíksomjó és Mária Pócs közti szakasza. A két Mária kegyhelyet összekötő 500 kilométeres zarándokutat teljesen kiépítették, a jelzéseket is felújították és kiegészítették. A szervezők szerint a Máriától Máriáig nevű projekt az útvonalmenti térségek vallási és kulturális értékeinek népszerűsítését, a közösségi összetartozást is szolgálja. Közös reggelivel ünnepelték a magyar-szlovák barátságot az esztergomiak és a párkányiak a Mária Valéria hídon. Több tucat kétfős asztalt állítottak fel a korlát mellett tegnap reggel, a két város lakóit pedig érdeklődési körük és nyelvtudásuk alapján párokba rendezték, majd megvendégelték őket, írja a Reuters. A Mária Valéria hidat 2001-re építették újra, és 2007 óta Magyarország és Szlovákia schengeni csatlakozása után szabadon átjárható a két ország között. Filmzenei koncertet tartanak ma este Ondrej Vajda születésének 100. évfordulója alkalmából a Műpában. A hangversenyen a budafoki Dohnányi zenekar Szűcs Apor vezényletével ad elő válogatást a világhírű lengyel filmrendező alkotásainak zenéiből. Az est egyben a Budapesti Klasszikus Filmmaraton rendezvénysorozat záró eseménye. Közösségi építő ifjúsági programsorozat indul 7 budapesti színház összefogásával átjáró néven. Az első alkalom pénteken a Trafóban lesz, ahol a gondolatgenerátor csapata várja az érdeklődőket. A havonta más-más helyszínen megrendezett eseményekre olyan 15-25 éves fiatalokat várnak, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik a kulisszák mögött, és bekapcsolódnának egy közös játékba, gondolkodásba vagy alkotásba. A részvétel regisztrációhoz kötött. Folytatódik a napos, száraz idő, de néhány fokkal hűvösebb lesz. Este sokfelé beborul az ég és megerősödik a szél, holnap pedig ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13 és 19 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Magyar Örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület Széchenyi tér 9. Magyar Örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
4: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mitikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
5: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
6: Közel 400 jelentkező, 61 ország, 24 karmester. Solti Nemzetközi Karmesterverseny a MÜPA szervezésében október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit, köztük a 4 magyar versenyzőt. Találkozzunk októberben a Solti Nemzetközi Karmesterversenyen. További információk a mupa.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm mai műsoromnak a vendégeit, mert most két vendégünk is van, ritkán adódik ilyesmi, Bene Rózát és Borsányi Mártont, két kiváló csembaló művésznőt, illetve művészt. Isten hozott benneteket a műsorban.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a meghívást.
0: Mind a ketten voltatok már vendégeink itt a régi zenei kalandozásokban korábban, de most együtt vagytok itt, és ugye állandó páros vagytok, négykezes csemballó műsorok terén már a Covid óta, azt mondjátok, hogy valamikor 2020 körül kezdtétek el ezt a repertoárt együtt játszani. Bár Johann Sebastian Bachról sokat lesz szó a műsorban, de amit hallottunk a Szignál után, az egy Johann Sebastian Bachnál majdnem 300 évvel későbbi zeneszerző, egyik vendégem Borsányi Mártonnak a műve volt, egy C-dur uvertűrnek a bevezetője, amelyből a, ahogy illik, egy fugába torkolik majd a dolog, a fugát hamarosan fogjuk később is hallani. Ezt te komponáltad, ugye barokk stílusban, bár azt mondod, hogy Albrecht Berger egy picit ihletet adott a dologhoz. Ugye nem olyan régen, néhány hónappal ezelőtt júliusban, 2026 júliusában a Fertődi Eszterházi kastélyban a Haydneum nyári koncertsorozatában adtok egy estet. Csemballón négykezes est volt végig. És amit most hallottunk, az szintén egy négykezes csemballó felvétel volt. C-dur Ouverture Borsányi Márton tollából, és azt az alcímet viseli, hogy Persistente et Sognatore. Mit jelent ez?
2: Hát ez azt jelenti ugye, hogy az álhatatos és az álmodozó, és próbáltam úgy megírni a darabot, hogy két erős karakter ütközzön, ez talán majd még a fugában jobban ki fog jönni, ugyanis a fuga majd arról fog szólni, hogy van egy nagyon lassú téma, aminek lesz egy nagyon gyors ellenpontja, és a lassú téma és a koncertáló szakaszok fognak váltakozni egymással a fugában, de különben, hát hogy mondjam, ez inkább talán egy fantázia cím azért mégis.
0: Az elmúlt évek folyamán több vendéggel megvitattuk itt a régi zenei kalandozásokban azt, hogy tulajdonképpen barokk stílusban ma komponálni az egyáltalán nem annyira elvadult ötlet, mint ahogy elsőre sokan gondolják, hiszen végülis a barokk zene, a régi zenei stílus az egy nyelv, amelyet, hogyha az ember megtanult, akkor jó, ha meg tud rajta szólalni, nem csak olvasni, bár mint minden hasonlat, ez is egy picit sántít, de azért alapvetően az, hogy meg is tudjon az ember szólalni egy általa már megtanult idegen nyelven, az zenei értelemben azt jelenti, hogy komponálni is. Ugyanúgy Szokos Augustin, aki többször volt vendégünk, ő ennek a gondolatmenetnek egy harcos védelmezője is, és ebben hasonlítottok Augustinra, hogy te is rendszeresen komponálsz régi zenei stílusban, és ezen a bizonyos júliusi Fertődi hangversenyeiteken vegyesen játszottatok Haydnt, Albrechtsberget és a te műveidet, és ez a mű is ott elhangzott.
2: Pontosan.
0: Johann Sebastian Bach pedig, aki a másik főszereplője zeneszerzőként a mai műsornak, ő pedig a Goldberg variációkkal van jelen. Ennek az adja az apropóját, hogy Bene Róza júniusban lemezre vette Bach Goldberg variációit, ami hát nem egy könnyű darab, és hát szellemileg is egy egészen elképesztő, hogy az ember milyen kis pontnak tudja magát érezni azzal a művel szembesülve. Még a hangszerről beszéljünk egy picit, ez a te hangszereden készült ez a felvétel, amit hallottunk.
2: Igen, ez egy Titus Krainen által 2005-ben elkészített hangszer, amely egy Henry Hemsch francia hangszernek a kópiája, gyakorlatilag egy az egyben, két manuálos és a standard francia diszpozíciónak megfelelően ugye két nyolclábassal, négy lábassal és egy landregiszterrel rendelkezik.
0: Róza pedig, amin lemezre vette a Goldberget, az melyik hangszer volt?
1: Ez a Cell hangszer volt, amelyet a Haydneumtól, vagyis tőletek kaptam kölcsön a felvételhez, és egyébként a két projekt, tehát a Fertődi koncert, illetve a Goldberg CD úgy is kapcsolódik egymáshoz, hogy mind a két eseményen ez a Cell hangszer volt jelen, amiről majd a későbbiekben még szó fog esni.
0: Talán akkor hallgassunk bele a harmadik variációt, ajánlottad?
1: Igen, kicsit in medias res gondoltam így kezdeni, hiszen még csak nemrég zárultak le az utómunkálatok a lemezzel kapcsolatban, és nekem nagyon nagy élmény volt ilyen tisztasággal és ilyen pontossággal hallani a kánonokat, és ezért kezdetnek az első kánont választottam, amit meghallgathatnánk.
0: Bach-Goldberg variációiból tehát a harmadik variációt halljuk, amely egyben az első kánon is, mai műsorom egyik vendége Bene Róza nemrég elkészült stúdiófelvételén.

0: Bach-Goldberg variációinak harmadik variációját hallottuk, ezt a részletet a Monumentális ciklusból. A mai műsorom vendége Bene Róza játszott egy nemrég elkészült felvételen, amelynek a mondjuk így egyik zenei rendezője, mai műsorom másik vendége Borsányi Márton csembaló művész volt. Sokszor csinálsz ilyen fajta dolgot, hogy lemezfelvételt irányítasz másnak a lemezfelvételét?
1: Igen, igen, és nagyon-nagyon szeretem ezt a szerepet, ugyanis gyakorolni nem kell, de az ember mégiscsak ott megkapja a teljes zenét, anélkül, hogy nekem ehhez bármit ki kellett volna otthon gyakorolnom, de nem csak, persze ez egy kicsit ilyen talán frivolan fogalmazva, de a lényeg mégiscsak az, hogy nagyon jó részt venni egy olyan projektben, ahol az ember ismeri a zenét, ismeri a hangszert, és esetleg a háttérből mondhat trükköket, miután én hangszerész vagyok, azt most elmondhatom magamról, és mondhatok egy-két olyan trükköt, ami talán a felvételt színesebbé, érdekesebbé, változatosabbá teszi, és ez nekem egy nagy szerelmem ez a terület is.
0: Ennek a hangszerészeti vonatkozásaira, ennek a cellcsembalónak, amelyet itt most hallunk főszereplőként, erre majd egy később egy picit visszatérünk. De ugye ez egy különleges közös munka, ugye hallottunk benneteket négykezes csemballó koncert részletét, az volt az elején a műsornak, és itt most ugye Róza játszik, te hallgatod és tippeket adsz, és hallgassuk meg talán a 13. variációt, Róza azt javasolta, amelyben mi volt számodra az új, hogyha megkérdezhetem.
2: Igazából ezt a variációt még a felvétel elkészülése előtt egy másik regisztrációs kombinációval játszottam. Igazából ez több szempontból érdekes, ugye említettük azokat a trükköket és tanácsokat, amiket nekem Marci tudott adni ebben a munkában. Ezek nagyon gyakran praktikus tanácsok is voltak, illetve nyilván együtt kellett felfedeznünk azt, hogy tulajdonképpen mi is kerül megörökítésre a felvételen, tehát nagyon sok mindennel számol kellett, akár olyan zajokkal vagy pengetéssel kapcsolatos dolgokkal, amiket alapvetően élőben az ember nem mindig tud olyan mélységig kontrollálni, mint egy felvételen. Viszont most a 13. variáció nem emiatt érdekes, hanem amiatt, hogy van köztünk egyfajta ilyen zenei párbeszéd, aminek az is az egyik izgalmas jellemvonása, hogy Marci alapvetően orgonaművész is, és azt gondolom, hogy a regisztrációhoz, vagyis a húr kombinációkhoz egy orgonaművész sokszor más szemmel közelít, mint egy csembalista. És itt most a dallamot úgymond egy 4-lábas és 8-lábas kombinációval vettük fel végül, ezáltal a kíséret sokkal halkabbá vált egy nazális 8 regiszteren, és szerintem nagyon izgalmasan szól.
0: A hallgatónak talán érdemes tudnia, hogy ezt a művet ma sokszor fantasztikus modern zongoristák előadásában halljuk. Óriási kihívás ez zongorán is eljátszani, hogy Glenn Gould volt ennek a legendás előadója, valahogy Kanadának egyfajta ilyen zenei szimbólumává is vált, azt hiszem Glenn Gouldnak a két Goldberg variáció felvétel, hiszen pályája elején, meg pályája végén is lemezre vette. És ugye zongorán ez azért nehéz, mert a zongorának mindig csak egy manuálja van, tehát ott, amikor az egymást keresztezik a szólamok, akkor azt egy manuálon, egy billentyű soron megvalósítani nagyon nehéz, vagy másfajta kihívás, mint több manuálon, és ugye Johann Sebastian Bach odaírja, hogy melyek azok a variációk, amelyeket ő egyértelműen két manuálra képzel, melyek amelyeket egyre, és odaírja néha, hogy lehet egyen vagy kettőn, ha jól emlékszem, ugye?
1: Igen.
0: Akkor hallgassuk meg a 13. variációt, és ugye még amit mondtál, hogy az ember olyan fajta dolgokkal szembesül egy lemezfelvételen, amiket koncerten nem feltétlenül, ezzel nagyon mélyen egyetértek, én ott szoktam mondani, hogy igazából minden zenei kérdés az embernek fehéren-feketén tisztáznia kell lemezfelvétel előtt, hogy utána egy jó lemezfelvételt tudjon adni, mert a mikrofon mindent kiemel, sok minden olyat, ami esetleg elcsúszik egy koncerten, zenei kérdések eldöntését is. Hallgassunk meg tehát a 13. variációt Bene Róza nemrég elkészült lemezéről.

0: A Goldberg variációk 13. variációjából hallgattunk egy részletet, Bene Róza mai műsorom egyik vendégének nemrég elkészült lemezéből, Borsányi Márton, aki mai műsorom másik vendége, ő volt ennek a lemeznek az egyik zenei rendezője, és a lemeznek Bach, Róza, Marci és a terem mellett azért a egyik legfontosabb főszereplője mégiscsak a hangszer, ez egy Cell hangszer, ez a Haydn a Magyar Régi Zenei Központ tulajdona, amelyet erre a lemezfelvétel projektre Rózának, mint régi barátnak örömmel kölcsönadtunk. Meséljetek erről a hangszerről, hogy mit kell érdemes erről tudni.
1: Cell, ő egy hamburgi építő volt, és ő a 18. század derekán dolgozott, és megmaradt tőle három hangszer, két egymanuálos és egy kétmanuálos hangszer. Na most ezt a nagy kétmanuálos hangszert, ezt a mai napig Hamburgban őrzik, a Kunstundgewerbe múzeumban. Ez játszható a mai napig, és meg lehet tekinteni. És hát ez egy csodálatos mesterdarabja a 18. századi északi csembelóépítészetnek. Azt hiszem, hogy azért most átadom a szót Rózának, mert én aztán majd később visszatérnék egy-két technikai részlettel, amit a hangszerész szerintem jól el tud mondani, meg tud világítani, de szerintem játékos szempontból.
0: Még mielőtt Rózának átadnánk a szót, csak annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ugye akkortáj, tehát 18. század közepén már létezett a fortepiano, tehát létezett a zongora elven működő billentyűs hangszer, tehát ez a korszak igazából a csembalónak az aranykora, nem? Még hogyha a csembaló alatt elsősorban francia hangszerekre is gondolunk, ma ugye a historikus kópiaépítésben a francia hangszerek domináltak nagyon sokáig, talán az

0: Ugye ebből születik meg az Ebermann zongora, amivel maga Johann Sebastian Bach is találkozott.
1: Egy, például a muzikális szopfernek vannak ilyen felvételei is, ha jól emlékszem, igen, amik ilyen hangszeren készültek.
0: Igen, pontosan. De mire ez a hangszertípus megérkezik északon, és aztán főleg megérkezik ugye a csatorna túloldalán, tehát az angoloknál, az azért még egy jó 50 év.
1: Ha jól emlékszem, Carl Philipp Emanuel Bachnak az élete utolsó zenekari műve a zongorára és csembalóra írott kettős verseny. Ha jól emlékszem, az az utolsó Carl Philipp Emanuel Bach mű, és abban ott teljesen egyértelmű, hogy a csembaló volt a hangos hangszer, és arra kellett figyelni, hogy a szegény zongorát el ne nyomja a hangszer, tehát látszik, hogy Carl Philipp Emanuel Bach ezzel az óvatosság nagyszerű mű egyébként, viszonylag ritkán hallható, de érdemes előadni, mert szuper darab, én nekem sokszor volt hozzá szerencsém, viszonylag úgy alakult, és nagyon szeretem azt a művet, de most visszatekernénk a csembalóhoz, tehát ez a cell hangszer 18. század közepe, Észak-Németország ennek az eredeti, és ennek egy másolata az, amelyen te játszol.
2: Igen, tehát az eredeti az 1728-ban épült, Christoph Zell építette, és ennek a kópiája az pedig 2007-ben készült, és Rafael Marijuán Adrián készítette Spanyolországban. Erről a hangszerről igazából alapvetésként azért elmondom, hogy olyan regiszterkombinációkat tartalmaz, amelyek úgymond közismertek lehetnek azért a csembaló zenében járatos hallgatók számára, tehát 2 8-lábas, 1 4-lábas és 1 lantregiszter található rajta. Viszont ugye ennek olyan sajátosságai vannak, tehát a regiszterek maguk olyan sajátságos tulajdonságokkal bírnak, amiket majd Marci ismertet, hogy rendkívül inspiráló egy ilyen hangszernél ülve Goldberg variációkat megszólaltatni, hiszen még ezt elmondhatom, hogy igazából még a felvételi munkálatok alatt is voltak olyan döntések, amik hirtelen születtek, spontán inspirációnak az eredményei.
1: Ugye ennél a zenénél, a régi zenénél a hangszer, a mű, a hangszer, az akusztika esetleg, amennyiben az embernek van olyan szerencséje, hogy eredeti akusztikában játszhat, míg a Goldberg variációk esetében az ember nem tudja, hogy pontosan milyen eredeti akusztika, mondjuk a Haydn szimfóniák esetében az ember tudja, hogy az Eszterházi kastély Apolló terme az elég nagy valószínűséggel az az autentikus helyszín, tehát nagyon sok minden együttállásából végül is az ember közelebb tud jutni a műhöz, talán ezt lehet mondani.
2: Így van. Főleg, hogy ugye pár év az eltérés a hangszer keletkezése és a mű keletkezése között.
1: És még hogyha Bach nem is játszott feltétlenül pont ezen a hangszeren, bár mondjuk 1728 az tényleg a Bach alkotói periódusának a közepe, hát ugye Máté Passió környékén vagyunk az életműben, a lipcsei, első lipcsei évtizednek a derekán. Nagyon aktív időszak, és a hangszer kapcsán mi az, amit még érdemes tudnunk, ami különleges ezen a hangszeren?
0: Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ennek a hangszernek az átlag hangszertől eltérően, ha mondhatom ezt a párhuzamot, egy elég fuvolás hangja van, ami abból adódik, hogy a pengetők relatíve távol helyezkednek el a stégtől. A stég az az eleme a hangszernek, amire a húr ki van feszítve, tehát van egy első stég, meg egy hátsó stég, és a két stég között van egy kifeszített húr, és ez maga a zengő húrszakasz. És csembalokat általában úgy szoktak építeni, hogy a pengetők relatíve közel esnek az első stéghez, így rendkívül sok felhang keletkezik. Ezzel ellentétben ez a cell hangszer úgy van megalkotva, hogy a pengetők relatíve messze vannak a stégtől, na most a relatív az azt jelenti, hogy mondjuk 2-3 cm-rel vannak beljebb, mint egy normál csembalon megszoktuk, de ez fizikában rengeteget jelent, tehát ez sok százalékot jelent a húrhoz és a pengetési pont arányában, és emiatt van egy rendkívül fuvolás hangzása, tehát egy felhangszegény fuvolás hangzása, de az építő ezt kombinálta azzal, hogy a húrnak a szakító szilárdságának a maximumáig elment, tehát van egy nagyon-nagyon robbanékony, nagyon gyorsan megszólaló, de nagyon felhangszegény hang. És erre jön egy másik tradíció, most akkor egy kicsit itt én előre lovagolok, de ez fontos lesz, hogy az északi iskolában a 4-lábas regisztereken általában nincs tompító. Na most...
1: Talán az érdemes tudni, a 4-lábas regiszter az a normál oktávhoz képest egy oktávval följebb szól, ugye a 8-lábas az a leírt hangmagasság, gondszóló, megszólaló hang, gondolom orgonaépítésből fakadó hagyomány miatt nevezik 8 lábasnak a leírt hangmagasságot, a 4 lábas egy oktával följebb, 16 lábas egy oktával lejjebb, és így tovább, bocsánat.
0: Köszönöm szépen. Szóval itt a fontos dolog az, hogy ha megnézzük az analóg hangszereket a hamburgi területről, tehát akár Hast Fleischert, illetve a harmadik flamand generáció,

0: generációt, akik ugye Antwerpenben voltak, ugyanez az időszak, tehát a 18. század tereka, akkor látunk egy tendenciát, hogy ebben a bizonyos négylábas regiszterben nincsenek hangtompítók. Na most ezt úgy lehet nagyon egyszerűen bizonyítani, hogy az ember belenéz a hangszerbe, és nincs a hangtompítónak kialakítva hely. Tehát amíg a nyolclábasoknál van hangtompító, és be van építve a hangszerbe, addig a négylábasnál nincs, tehát gyakorlatilag nincs vita arról, hogy ez a hangszerben benne lehetette vagy nem. Na most ennek van egy olyan akusztikai hatása, mintha a zongorán mi folyamatosan lebegtetnénk a pedált. Tehát nem nyomjuk le teljesen, de mindig van szimpatikus rezonancia, illetve amikor az ember négy lábassal szólón játszik, akkor jön egy olyan, valóban egy olyan effekt, mintha ezt a zongorista pedálba venné. És miután rengeteg az analóg hangszer, én igazából azt gondolom, az a saját konklúzióm, hogy ez valószínűleg ott a stílusnak a része volt. Na most a cellhangszer ilyen szempontból kivétel, ott vannak hangtompítók, de én azt gondolom, hogy ez egy legitim gondolat, hogy az ember azt mondja, hogy miután ez egy északi iskola, ezek után itt is a hangtompítókat bizonyos esetekben ki lehet venni, és elő lehet állítani ugyanazt az effektet, mint egy Hasnál, egy Fleischernél vagy egy Dülkennél az adott korban.
1: Ajánl nekünk egy részletet, kérlek, ahol ebből valamit hallhatunk.
0: A 19. variáció, ugye?
2: Igen, igen, ez abszolút ehhez a témához kapcsolódik, hiszen annyira szépen csengőbongóan szól a négylábas ilyen módon a cell hangszeren, hogy végül merész módon, én azt gondolom, hogy egyébként a historikus előadói gyakorlat mostani felvételeit nézve igenis merész módon azt a döntést hoztuk, hogy a 19. variációt csak négylábas regiszterre vesszük fel.
1: Hallgassuk meg tehát a 19. variációt csak négy lábas regiszteren, tehát az egész a leírt kottához képest egy oktávval följebb szól, de nyilván a hangszín és a Borsányi Marci által taglalt nüanszok adják ennek a hangzásnak az igazi érdekességét.

0: Bach Goldberg variációinak a 19-es variációját hallottuk mai műsorom vendége Bene Róza előadásában, kizárólag négy lábas regiszteren.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat, mai műsorom vendégei Bene Róza és Borsányi Márton csemballó művészek, és Rózának nemrég elkészült Goldberg variáció felvételét hallgatjuk, amelynek a Róza és Bach mellett a főszereplője egy cell csemballó, egy észak-német, a 18. század első harmadában épült észak-német csemballónak a pontos kópiája, aminek különlegesen szép színű regisztere, a négylábas regiszter, amelyet valamennyire merész módon a 19-es variációt abban vetted föl. Ez nem szokás ma a historikus körökben, de hát ennek a hangszernek annyira szép színe van ebben a regiszterben, amit hallhattunk is az imént, hogy ez feltétlenül érdemes volt így. És gyorsan hallgassuk meg, javaslom ennek a hangszernek a nyolclábas hangzását, tehát a leírt hangmagasságon megszólaló hangzását a 21-es variációban, amely ugye ezt nem sokkal követi. Ismét Bene Róza játszik.

0: A 21-es variációt hallottuk Bach Goldberg variációjával, ugye ez egy G-dur alaphangnemű ciklus, amelyben néhány minore G-moll variáció van. A G-moll variációnak az egyike volt ez.
1: Ez a tétel is némileg egy kicsit visszacsatol az elmúlt ilyen regisztrációs gondolatmenetünkre, mert ennek a variációnak is egy olyan puha hangszint választottunk, ami egyébként a második nyolclábas regiszter, tehát a nazális, amelyet ráadásul úgy használtam ebben a tételben, hogy a másik regiszter is be van kapcsolva, tehát mindkét nyolclábas tulajdonképpen szabadon van hagyva, mindkét húrsor, de csak az egyiket használom.
0: A és másik rezonált.
1: Így van, így van, és ez is kicsit rímel ezekre a tompítókkal kapcsolatos gondolatok, hogy tulajdonképpen lehet olyan vízhangot, vagy olyan puhaságot adni egy-egy hangszínnek, ami más esetben nem biztos, hogy ilyen módon a sajátja volna.
2: Picit csak még kiegészítem itt a szimpatikus rezonanciával kapcsolatban, hogy csak a hallgató értse még, hogy Róza mit mondott azzal, hogy a nyolclábasok be vannak kapcsolva, de mégse szólalnak, és akkor a másik manuálon szólal meg egy regiszter, aminek nem ott a helye. Tehát ugye egy két manuál, a csembalót úgy kell elképzelni, hogy a két manuál között van egy kibekapcsolható összeköttetés, és ugye ezt hívjuk kopulának, azaz ugye kapcsolónak magyarul, és hogyha ezt a kapcsolót mi bekapcsoljuk, akkor a felső manuálon megszólaló regisztereket tudjuk játszani az alsó manuálon is, de van egy csavar a dologban, hogy ez a kapcsoló, miután ez egy mechanikus szerkezet, ez elnyel bizonyos mennyiségű billentési energiát, tehát ez azt jelenti, hogy ha én a felső nyolclábast játszom az alsó manuálon kapcsoló segítségével, akkor a felső nyolclábas halkabban fog megszólalni, mint hogyha én azt a felső manuálon játszanám, ahova tartozik. És ezt a halkabb, finomabb, cizelláltabb hangzást keverte Róza össze, ugye a tompítatlan, de nem játszott húrokkal. Ilyen módon rendkívül sok úgynevezett szimpatikus rezonancia keletkezik, és én mint hallgató azt gondolom, hogy ez egy olyan gyönyörűséges, olvadó, melankolikus szín, és a G-mollhoz én már nem is tudnék innentől kezdve mást elképzelni.
0: Ezek olyan nüanszoknak tűnnek, amelyeket ma azt mondjuk a csembalóra, hogy egy halk hangszer, de hát a csembalót azt nem nagy koncerttermekben használták, hanem mondjuk egy olyan teremben, mint az a Fertődi Eszterházi kastély díszterme, amely ugye Haydn szimfóniák kapcsán hoztuk föl példaként, de hát abban a teremben egy csembaló, egy jó csembaló feltétlenül akusztikus előnyben van egy Steinway zongorával szemben, mert a terem adottságaihoz az illik, és ugye egy lemezfelvételen pedig a hangmérnök abban a kiváló helyzetben van, hogy lehetősége van megjeleníteni azt az akusztikus teret, amelyben mindezek a nüanszok hatnak, és még hogyha az ember nem is tudja pontosan, hogy miért hallja ezt gyengédnek vagy finomnak, hát ugye most hallottuk Borsányi Mártontól a magyarázatot, és ugye Johann Sebastian Bach után most térjünk vissza a 299 évvel fiatalabb zeneszerzőhöz, Borsányi Mártonhoz, akinek a C-dur uvertűrjéből a Persistentei szonyátora, tehát az álhatatos és álmodozó melléknevet viselő francia nyitányából a nyitány, tehát a francia pontozott bevezetőt hallottuk az elején a műsornak, és azt javaslod, hogy menjen le most a fuga belőle?
2: Igen.
0: Hallgassuk meg tehát a fugát, ez elhangzott most 2026. júliusában Fertődi koncerteteken is, de most ez egy másik felvétel, ahol a te otthoni Titus hangszereden játszotok, tehát Borsányi Márton mai műsorom egyik vendégének kompozíciója, a barokk stílusban írott C-dur uvertűr fugája következik.

0: Borsányi Márton C-dur hangnemű barokk stílusú uvertűrjéből Persistente és Szonyatóre alcímet, tehát az Álhatatos és az Álmodozó alcímet viselő művéből hallottuk a fugát, illetve a lezáró visszatérő lassú francia nyitányt. Mai műsorom vendégei Bene Róza és Borsányi Márton játszottak ezen a felvételen. Ők ezt koncerten előadták júliusban az Esterházy kastélyban is, a Haydnum koncertsorozatában, de amit hallottunk, az egy külön felvétel volt, amelyet készítettetek. Esetleg beszélj azért arról, hogy ugye francia nyitányt hallottunk, tehát Bach is ugye, gondoljunk a franciózise Ouverture-re, a Klavierübung második kötetéből, hogy Bach számára is egy gyakran művelt műfaj, még billentyűs hangszeres, de mi inspirált erre a darabra téged?
1: Hát ehhez az Ouverture-höz két dolog jött össze, illetve az a két dolog rögtön három. Az egyik az az, hogy amikor a bázeli kaszinó, most ugye ők ezt kaszinónak hívják, igazából ez egy koncertterem, ez a régi kaszinó, amit átalakítottak koncertteremnek, és abba építettek egy új orgonát, még a Covid előtt, nem sokkal, és megkértek, hogy írjak egy avató darabot, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés, és hát én nagyon örültem, de úgy akartam megírni a darabot, hogy az passzoljon a Budapest kálvintéri reformátusoknak a historikus orgonájához, ami egy Albrechtsberger periódus orgona. Itt most vétettem egy hibát, mert hogy ez egy későbbi orgona, mint maga Albrechtsberger, de maga a stílus, amiben az orgona épült, az nagyon hasonlít arra a stílusra, amelyben Albrechtsberger alkotott. És most itt csak egy huszárvágással ezt az információt kihagytam, de tehát az orgona, a kávintéri orgona 1829, de maga a stílus, amiben épült, az mondjuk az 1700-as évek vége. Ugye ez volt az egyik inspiráció. A másik inspiráció az, hogy felfedeztem Albrechtsbergert és neki a különböző négykezes darabjait zongorára és orgonára, és ezek a darabok engem lenyűgöztek. Én azt gondolom, hogy Albrechtsberger egy méltatlanul keveset játszott zeneszerző, rendkívül frappán zenei megoldásai vannak, sziporkázik, és olyan egyedi ötletei vannak, és egyedi megoldásai, amik engem lenyűgöztek, és akkor, amikor a C-dur orgona négykezes preludium és fugáját kellett játszanom, akkor abban van egy szekvencia, és azt éreztem, hogy azt a mindenit de frappáns. És olyan jó volna ezt egy saját kontextusba betenni ugyanezt a szekvenciát, és ott volt a felkérés a bázeliektől, tudtam, hogy ott van a kedvenc orgonám a kávintéren, ami nagyon illik Albrechtsbergerhez, és akkor gondoltam, hogy na csak írok egy darabot Albrechtsbergernek ajánlva és Albrechtsberger stílusában, és azt a szekvenciát én ugyan, hát most mondhatom így, hogy elloptam Albrechtsbergertől, de igyekeztem annyira elrejteni, hogy azért ne hallatszódjon ki. És ez például egy inspiráció.
0: Albrechtsberger lényegében József Haydn kortársa, és hát a kontrapunknak az egyik legnagyobb mestere, akinek a műveinek a jelentős része egyébként itt van az OSK-ban, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár Esterházy gyűjteményében van, és a Haydnummal foglalkoztunk ezen a területtel, és az első években sok Albrechtsberger művet adtunk közre, áttekintettük a bevezetés és fúga sorozatait, ezekből nagyon sok van, tehát 100-nál jóval több ilyen darabot írt, ezek általában 4, olykor 5 szólam, néha 8 szólam, és a kontrapunknak nagyon nagy mestere, bizonyos 4 szólamú faktúrái, olykor bizonyos fugái olyanok, hogy Bartók Béla is szerintem csettintene, hogyha hallotta volna őket, mert olyan fajta energia és motorikus és kontrapunktikus és harmóniai üzemanyag vagy töltet van benne, ami tényleg egy rendkívül fontos és izgalmas zeneszerző. Albrechtsberger műveket is játszottatok a Fertődik közös koncerteteken.
1: Pontosan, vétettem egy hibát, de azt hiszem, hogy ezt még muszáj lenne elmagyarázni, ugyanis én beszéltem a saját művem kapcsán orgonáról, de itt a mű mégiscsak csembalón hangzott el. Albrechtsbergernek a négykezesei azok teljesen adaptálhatóak bármilyen hangszerre, tehát úgy vannak megírva, hogy azokat el lehet játszani orgonán, csembalon, zongorán, amilyen hangszerénkben az embernek a keze ügyébe akad, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy egy kicsit egy hátrafelé tekintő zeneszerző, mert ugye ez az az úgynevezett klavírgyűjtő fogalom, tehát minden, ami billentyűs hangszer, azon játszhatóak a darabjai. Ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy a kedves hallgató ne érezze magát furán, hogy én itt orgonáról beszéltem, és a darab közben csembalon hangzott el.
0: Igen, ez egy olyan műsor, hogy most végig csembalót hallgattuk, méghozzá különböző csembalókat. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és elhoztátok ezt a lemezfelvételt, ezt az új Goldberg variáció felvételt, amelyhez szívből gratulálok, és akkor fejezzük be egy Borsányi művel, de nem azzal a művel, amellyel indultunk, hanem egy G-moll fantáziával, amelyet erre a Fertődi koncert felkérésre komponáltál, hogy abban a műsorban éljen, ha jól tudom.
1: Pontosan, ugye itt is az volt a motiváció, hogy végtelen örültünk ennek a felkérésnek Rózával, és nagyon motoszkált bennem a gondolat, hogy akkor ebben a késő barokk kora klasszikus stílusban is írjak valamit, és így született a mű.
0: Ezzel a zenével fogunk tehát elbúcsúzni. Nagyon szépen köszönöm Bene Rózának és Borsányi Mártonnak, hogy eljöttetek és vendégeink voltatok a műsorban.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Búcsúzóul Borsányi Márton G-moll fantáziájának egy részletét halljuk. Ezzel a zenével szeretnék önöknek szép délutánt és estét kívánni.

0: elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Alabama's got me so upset. Ma esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A négyszeres Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Ebu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból. Ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Száz éve született Simon Albert karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk. Hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 16 óra. Zenei találkozások.
1: Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban vendégünk van, és nagyon szép születésnapot köszöntünk. Vendégünk egy sokoldalú karmester, aki szándékosan kereste is a különféle zenei műfajokkal, sokféle összeállítású zenei együttesekkel való lehetőségeket, így aztán színes a paletta a mai műsorban, bár még így is csak pályafutása apró szeletét mutatjuk meg. Kovács László lisztdíjas karmestert köszöntjük, aki szeptember 18-án ünnepelte születésnapját, és mivel ha akarna, egész nyugodtan letagadhatna sok-sok évet, talán mondhatjuk a számot is.
2: Természetesen. Sőt, én magam mondom, ez a 70-es.
1: Úgyhogy mindenek előtt Isten éltessen még nagyon sokáig, és köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk. És főleg, hogy a játékot is vállalod, hogy nem mondtam el előre, hogy milyen zenei összeállítással készültünk ebben a műsorban. És arra kérlek, hogy bármit, ami ezeknek a keletkezési idejében eszedbe jut az életedről, osszuk meg a hallgatósággal.
2: Izgalmas a kihívás, csapjunk bele.
1: Mihály Glinka, Ruszlán és Ludmilla című operájának nyitányával kezdünk, a Miskolci Szimfonikus Zenekart vezényled, és a felvétel idejéből én azt gondolom, hogy egy elég jó tempót diktáltál a zenekarnak.
2: Életem egy bizonyos időszakában, 30-as éveimben tudom, hogy ez az egyik kedvenc darabom volt, mert nagyon reprezentatívan megmutatta egy zenekarnak a virtuóz képességeit. Később rájöttem, hogy nem csak annyi a dolognak a kihívása, hogy milyen gyorsan tudjuk eljátszani, hanem azon belül rengeteg szépséget mutatott meg a darab. Minden esetre a vonoskarnak rendkívül résznél kellett lenni, és a fúvóskarnak is nagyon rendezettnek kellett lenni, tehát akár stúdiumképpen is ez nekünk nagyon fontos volt abban az időben, még a miskolci időszakban, elég tisztességesen el tudtuk játszani.
1: És itt azért az a kérdés is felmerült bennem, hogy bár nagyjából párhuzamosan képezted magad a két irányban, de mégiscsak részfúvós világból jössz, tehát harsonaművészként kezdted a pályafutásodat. Mi az, amit rögtön meg kell tanulni az embernek, hogyha karmesterként kiáll egy zenekar elé, és már nem csak részfúvósok ülnek vele szemben?
2: Nekem a harsonya azért volt nagyon fontos, mert megadta azt a lehetőséget, hogy főiskolás koromban több profi zenekarban úgymond haknizhattam, sőt az operában fél évig, évig rendesen pótoltam valakit, aki akkor szabadságon volt, és lentről egy másfajta pozícióból figyelhettem azt az úgymond termelést, ahogyan a próbák alatt eljutunk odáig, hogy egy koncert létrejön. Milyen az, amikor egy karmester képes olyan módon dolgozni, hogy nem is munka az, amit csinál, hanem egy élmény és egy szórakozás, egy közös nagy egység, és milyen az, amikor az ember az óráját nézi, hogy mikor lesz már vége, mert hogy annyira nem látom az értelmét, és a dolog nem lesz sokkal jobb, és lehetne talán jobb is, mert a másik maestro az másképpen csinálja. Szóval ezeket a különbségeket a saját bőrömön tapasztaltam, és ez számomra egy nagyon nagy segítség volt.
1: Akkor szóljon a Ruszlán és Ludmila nyitánya.

0: Visszakanyarodunk az időben a reneszánszig, amit nem biztos, hogy a mai magyar karmesterek olyan gyakran elővesznek. Ráadásul itt most akkor akár folytatjuk is a megkezdett vonalat, mert a harsonás kerül előtérbe a karmester mellett, mert a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának részfúvós kamara együttese játszik a felvételen, és Oxford grófjának indulóját halljuk, William Byrd zenéjét Elgar Howard átiratában. Kamara együttest vezényelni, zenekart vezényelni, nagy a különbség?
1: Igen. Tapasztalatom az, hogy a fúvósok, amikor kikerülnek az úgymond szolgáltatásból, amikor az egész produkció az ő vállukon van, azt ők nagyon-nagyon kedvelik, és nagyon boldogan vesznek részt az úgynevezett nagy partikban, amikor 4-5 trombita, 4-5 pozon, sok kürtel együtt, tubákkal, akár ütőhangszerekkel kiegészítve egy gyönyörű hangzás jön létre. Tudom, hogy nagyon boldogan vettem én is részt abból a szempontból is, hogy talán kevés olyan karmester van, aki annyira belülről érzi ezeknek a hangszereknek a működését, működtetését, és mindig nagy kaland volt, amikor ilyeneket csináltam.
0: És még egy kérdés a harsonához, meddig ment ez párhuzamosan, hogy már karmesteri pályára készültél, de még ott volt a hangszer?
1: Hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon fontos volt a harsona. Amikor én 12 éves koromban fölvettem ezt a hangszert, előtte én már nagyon sokáig zongoráztam. Hát kisgyere, 3-4 éves korom óta otthon kalimpáltam, aztán utána a zeneiskolába kerültem 6 éves koromba. És akkor nekem volt már egy pályafutásom, amikor 12 évesen én abba is hagytam a zongorázást, mert úgy gondoltam, hogy ennél sokkal fontosabb számomra, hogy a gitárzenekaromnak a pályáját egyengessem, és a hangszereket építgessük, és a számainkat összerakjuk, egy ilyen 5-tagú zenekar volt a barátaimból összeállítva, és a harsona úgy jelentkezett, hogy egyszer csak az iskolában egy fúvózenekart szerveztek, és azon vettem észre magam, hogy már minden osztálytársamnak van valamilyen hangszere, nem akartam kimaradni belőle, de addigra már csak egy tenorkürt volt a sarokban, ez a pozannak a megfelelője, ami billentyűs hangszer, és más nem volt, mondták, hát ha akarsz játszani az együttesben, akkor ezt vedd föl. Hát én azon elkezdtem gyakorolni, és hát gyorsan ment a dolog, hiszen kottát tudtam már olvasni, és hát elég hamar megtanultam ezeket a fogásokat, és akkor boldogan birtokoltam ezt a hangszert. A konziba is én a harsonával kerültem be, és aztán mivel jól zongoráztam, ezért mellé vettem másik főtárgynak a zongorát is, aztán később még zeneszerzést is, úgyhogy háromszakos voltam, amikor harmadikos voltam már, és ahogy a főiskolára bekerültem, akkor ott gyakoroltam úgy rendesen módjával, de párhuzamosan ment a karmesterképző tanszakkal. Mindenki tudta, hogy a számomra a karmesterség fontosabb, a harsona tanárom, a Újfalusi László tanár úr, picit gúnyosan, de mindig úgy szólított, hogy na, a karnagy úr itt van, karnagy úr, akkor jöjjön, játssza el ezeket az etüdöket nekünk, mondta mindig, nem rossz indulatból, hanem olyan viccesen szólított engem mindig karnagy úrnak. Ahogy elvégeztem a főiskolát, rögtön bekerültem az operába, és ezen a ponton gyakorlatilag megszűnt az én rendszeres gyakorlásom. Egy ideig még úgy kitartott az a állapot, ami még megvolt, 3-4-5 évig még úgy fölvettem a hangszert, és akkor valami kijött belőle, valami használható, de még egy fél percig megy valami, de utána már nem megy tovább. Zongorával sokkal jobban vagyok, ott ha nem nagyon zongorázok, akkor is valahogy ott jobban otthon érzem magamat, de a harsona az nem játék, megköveteli magának a rendszeres karbantartást.
0: De hogy a zongora is mennyire nem játék, erre a műsorban azért még visszatérünk, most viszont akkor szóljon William Byrd, Oxford grófjának indulója, a rádiózenekar részfúvósaitól.

0: Az előbb a zongorát is érintettük, mint az egyik fontos hangszert számodra, és a műsor során még visszatérünk majd rá, de most hallgassunk valami mást, Ottorino Respighi zenéjét. Pont most volt egy olyan felvételünk, amin a rádiózenekar részfúvós együttese játszott, a Respighi felvételen viszont a teljes zenekar. És hát a rádiózenekar legalább annyira fontos volt életed során, mint a miskolci zenekar, így van?
1: Igen, 22 éves voltam, amikor először dolgoztam a zenekarral, lenyűgözően, szóval amikor az ember úgy érzi, hogy tökéletesen működik minden, az volt az érzésem a velük való munkában. Emlékszem, Vajda Jánosnak a Nap szerelmesei című balettzenéjét vettük föl Markó Ivánéknak, a Győri Balettnak. És utána én évente, két évente ért az a megtiszteltetés, hogy meghívtak dirigálni, de aztán volt 10 évem, amikor karmesterként, illetve első karmesterként dolgoztam velük, és hát egy napi kapcsolatban voltunk 2000 és 2010 között.
0: Amikor egy karmester hirtelen oda kerül egy rádiózenekarhoz, amelyik ugye híres arról, hogy amint felgyullad a piros lámpa, akkor egészen másfajta koncentrációval kezdenek játszani, mint a koncerten, ami egy kicsit szabadabb talán, mint a piros lámpás mikrofonos felvétel. Mi az, amit egy karmesternek ilyenkor rögtön át kell venni és meg kell tanulni?
1: Ez egyfajta ilyen műsorgyártás, amikor 3 naponta új programmal elő kell állni, rengeteg felvételt kell készíteni, ezeknek nagy része kortárs zene. Talán a legfontosabb az, hogy amikor először átjátsza az ember a darabot, akkor észre kell venni, hogy mik azok a hibák, amelyeket valóban korrigálni kell, és mik azok a hibák, amelyek maguktól meg fognak szűnni, és legközelebb már nem lesznek. Mert hogyha megáll az ember minden egyes apró részletnek, hirtelen elfogy a próbaidő, és ott állunk, hogy nem sikerült fölvenni. De ezek nagyon fontos dolgok, hogy adott idő alatt teljesíteni kell a dolgot, és hogy minden mellett ez ne tűnjön egyfajta üzemi teljesítménynek, hanem zeneileg a dolgok megvalósuljanak, de ugyanakkor technikailag rengeteg olyan dolgot kell benne teljesíteni, amihez kell egy másfajta felkészültség is. Gyakorlatilag az embernek folyamatosan hangmérnöknek is kell lenni, szinte vágóként kell kezelni a darabot, hogy mely része van meg, mi az, amiből még nincsen jó, hiszen több felvétel, azt még forszírozni kell, és ugyanakkor a zenészek pedig ott vannak, akiknek szintén a lelki állapotával foglalkozni kell, és én emlékszem egy történetre, amikor az egyik szóló fúvósa a zenekarnak, Geiger György, azt mondta, hogy ezt a nagyon nehéz állást még kétszer tudom eljátszani. Ugyanis soha nem az ő hibájából álltunk meg, mert valaki más hibázott. És azt mondta, még 2 tudok csinálni, úgyhogy ne roncs el most már senki. Tehát ilyenből 1000 dolog van, amit az embernek ilyenkor fejbe kell tartani egy felvétel sorozatkor. Tulajdonképpen ezekre kell ügyelni.
0: Akkor most szóljon a rádiózenekar és Ottorino Respighi zenéje, a római ünnepek 4. tételét hallgatjuk.

Mai műsorunkban Kovács László lisztdíjas karmester a vendég, akit felvételeivel 70. születésnapján köszöntünk. Mi van akkor, és erre te szerintem jó választ tudsz adni, mert nagyon szívesen veszel elő ilyen darabokat is, amikor az ember tényleg egyfajta slágerzenét

0: készít, a találkozik az előadókkal. A helyszín meghatározza, hogy mennyire száraz az akusztika, vagy mennyire zeng. Rögtön a tempók megváltoznak. Bekerül három új ember a szekundszólamba, másképpen szólalnak meg bizonyos megoldások, úgyhogy a dolog mindig közben alakul, és ezeket a folyamatokat kell olyan módon irányítani, mint hogyha ez egy előre megtervezett dolog lett volna, és egy egységes vonulatként az egészet úgy kezelni, hogy már az ember úgy az első taktustól az utolsóig egy egészként érezze, hogy hol tart benne.
1: Itt is a Miskolci Zenekar játszik. Kanyarodjunk vissza egy pillanatra az ott töltött időszakod legelejére, mert itt egy olyan legendás karmester nevét említhetjük meg, akit szerintem érdemes időről időre újra felhozni és felhívni rá a figyelmet. Mura Péter mellett voltál asszisztens kezdetben.
0: Mura Péter alapította ezt a zenekart, és évtizedeken keresztül vezette. Én másfél éven keresztül asszisztens karmestere voltam a főiskolai időszakomban. Ő nagyon határozott elvek alapján vezette a zenekart, nagyon nagy fegyelmet és felkészültséget várt el a muzsikusoktól, ami számomra egy nagyon nagy segítség volt, amikor ő nyugdíjba vonult, és én a helyére kerültem. Nyilván egy fiatal ember nagyon nehezen tud fegyelmezni, vagy a követelményeket fölállítani, mert hogy akkor én voltam ott a legfiatal, 27 évesen kerültem ebbe a pozícióba, mindenki idősebb volt nálam, és amikor én elővettem darabokat, akkor azzal a hátránnyal indultam, hogy bármilyen jól tudtam én ezt a darabot, de ők addig ezt 3-4 karmesterrel eljátszották, ők már sokkal többet tudtak a dologról. És így kellett nekem bölcsességeket, mondom időzőjelben, bölcsességekkel szegélyezve egy úton végigvinni őket. Nagyon hálás vagyok érte, hogy ezt az első időszakot, és ez alatt mondjuk 15 évet mondok az első időszak alatt, hogy ők ezt úgy elviselték és tűrték, és az a fajta fegyelmi elvárás, amit én Mura Pétertől átvettem, azt ők tartották. Tehát nem éltek azzal vissza, hogy már nincsen az idős mester, és most itt van a fiatal fiú, aki próbálkozik velünk, hanem ők ehhez mindig tartották magukat, és hagyták, hogy én vigyem őket. Biztosan voltak olyan helyzetek, amikor nem jó irányt diktáltam, de jöttek akkor is, és akkor, amikor kiderült, akkor korrigáltunk és mentünk a jó irányba. De számomra ez egy hihetetlen iskola volt, és jól jártunk egymással, azt kell mondanom, mert végül is azt érezte mindenki, hogy ez egy új, egy friss szellő, egy újfajta irány, egy olyan fajta lendület, amit egy fiatal ember próbál diktálni, de ehhez mindig két oldal kell. Nagyon sok kollégámat látom, akik megérkeznek valahová, és rögtön felrúgnak mindent, és mindent kicserélnek a portástól a kottatárig. És utána pislog mindenki, hogy hú, alapos lesz a változás tényleg, de egy fél év múlva összeomlik az egész, és már lehet új pozíciót betöltő emberről gondolkodni. Szóval én nekem sikerült megtalálnom azt a tempót, amivel a dolog működött. A változások létrejöttek, de azért mégis lehetett egy olyan biztos alapra támaszkodni, ami addig létezett.
1: Most térünk vissza a zongorához, hogy hogyan is volt akkor, ha 12 éves korodban először abba hagytad, aztán konziban megint zongoratanszakos is voltál, de később a karmesterség került előtérbe, de azért csak mégis visszaültél a zongorához, és eljátszottad hát egy olyan darabot, ami nem is olyan egyszerű a zongoristák számára, Richard Edinzel varsói koncertjét.
0: Érdekes dolog volt, 27 éves koromban kerültem Miskolcra, és eltelt nagyon sok idő, amíg az a bennem bujkáló szándék, hogy de hát én végül is én egy zongorista vagyok, mert én úgy érzem magamat, hogy ennek valahogy teret adjak. De nem az első évben írtam be magamat a programba, hogy akkor én most ezt vagy azt eljátszom, hanem már hiavában benne voltunk ebben a közös létben, legalább 15 év, és emlékszem, hogy én egy ilyen nagyon higgadt ember vagyok a koncertek előtt, tehát nem izgulok egyáltalán. De akkor, amikor először kiálltam zongorázni, úgyhogy úgymond én vezényeltem a zenekart, de ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy zongorázom is, és vezényelek is, nem, hanem nagyon sok helyen, ahol vezényelni kellene, ott magára hagyom a zenekart, és ők szegények egyedül kell, hogy megoldják a problémákat. És én pedig akkor vezényelek, amikor tudok, és amikor szabad a kezem, tehát ez, hogy onnan vezényelte, ez nem igazán a helyzetnek a meghatározása. De hogy amikor először volt egy olyan koncert, hogy komoly dolgokat dirigáltam, majd

0: hogy utána zongoráznom kellett, és utána még valami komolyat. Halálfélelmem volt. A Vigadóban volt az a bizonyos koncert, és azt hittem, hogy el fogok pusztulni, hogy ez a fajta kettős nyomás. És hát főleg az, hogy én egyszer csak fogom magamat, és felállok, és a hangszer mellől fogok produkciót nyújtani, ez annyira ijesztő volt, de aztán utána megszoktam, vagy legalábbis megbarátkoztam ezzel a dologgal, és meglehetősen sokszor azért én eljátszottam ezeket a dolgaimat körbe Magyarországon. Többek között a Rhapsody in Blue-t eljátszottam a fesztivál zenekarral is, illetve a Moszkvai Filharmonikus zenekarral is, így zongora mellől, úgymond vezényelve, amelyekre nagyon büszke vagyok.
1: Akkor most hallgatjuk a darabot, Richard Edenzel varsói koncertjét.

0: közeledünk a műsor végéhez, úgyhogy egy nagyon színes kis fináléval várjuk a közönséget, a hallgatókat. De most a jelen életedből emeljük ki az ELTE együtteseit, hiszen Baross Gábor tanár úr halála után te vetted át az ELTE művészeti együtteseket, énekkart, zenekart, és azóta is dolgozol a fiatalokkal. Na most minden zenekart, ha egy karmester kijelöljük, minden zenekart valamilyen formában nevelni, tanítani kell, főleg vezető karmesterként, de különösen akkor, hogyha tényleg diák zenekarral dolgozik valaki.
1: Nekem nem volt kapcsolatom az amatőr mozgalommal egészen 55 éves koromig, amikor Baross Gábor meghívott egy produkcióra az ELTE művészeti együtteshez, és megcsapott valahogy ez az egész különleges hangulata, ahogy ez a csapat él, ahogyan dolgozik, az a sokféleség, ahogy az emberek a napjukat töltik. Van, aki tanít, van, aki a bíróságon dolgozik, ügyészek, bírók, kutatók, tanítók, egyetemi professzorok, akadémikusok, alkotmánybírók. Nagyon érdekes heterogén társaság, tulajdonképpen egy dologban azonosak, hogy nagyon szeretik a zenét, és ezt olyan szinten, hobbi szinten szeretnék űzni, amit nagyon komolyan vesznek, talán időnként még komolyabban is, mint a saját hivatásukat, mert olyan felkészültséggel próbálnak jönni, energiát fektetnek bele, ami nem csak egy szórakozás, hanem valóban fáradtságos munkával kialakított produkciókban való részvétel ez. Szóval nagyon tetszett a hangulat, nagyon tetszett az ELTE-nek a Szerb utcai épülete, ahol egy ilyen sokszáz éves épületben dolgoztunk. 2 méter széles oszlopok voltak a bejáratnál, és egy régi kápolna átalakítva szolgálta a zenekari próbákat és az énekkari próbákat. De nem volt nekem semmiféle későbbi tervem ezzel a dologgal, de Baross Gábor hamarosan elhunyt utána is, és ő még az utolsó napjaiban arról beszélt, hogy ez jó megoldás lenne, hogyha engem erre a dologra rá tudnának venni, és utána pályázaton kellett indulni, és én megnyertem ezt a pályázatot. A dolog akkor még egy picit korán volt, mert akkor nagyon dübörgött körülöttem a profi világ, és nagyon sok elfoglaltság mellett kellett átvennem ezt a tanítást, oktatást, vagy nehéz behatárolni, hogy milyen ez a munka. De most azt mondom, hogy nagyon szoros kapcsolat alakult ki kettőnk között, az együttes és én közöttem, és egyáltalán nem sajnálom azt az időt, amit velük együtt eltöltök, mert nagyon sok energiát kapok vissza, nagyon jó olyan emberekkel dolgozni, akik számára ez tényleg egy nagyon komoly, viszont energiát ad. Feltöltekezve tulajdonképpen kipihentebben lépek ki a próbákról, mint amikor megérkeztem.
0: Én diákzenekarra utaltam, akkor inkább azt mondhatjuk, hogy műkedvelő zenekar, mert önök is vannak, akik visszatérnek, nem csak eltérs
1: diákok. A dolog úgy működik, hogy amikor valaki bekerül az egyetemre, akkor ha akar, akkor be tud szállni a zenekarba, vagy az énekkarba, de senkit nem küldünk el, amikor befejezte a tanulmányait. És így módon úgymond ott ragadnak az emberek, és valahogy nem nagyon akarnak elmenni. Nyilván van egyfajta fluktuáció, de azt szoktam mondani, hogy nálunk van 18 éves és van 81 éves tag is, akik között egy nagyon érdekes szimbiózis van. Több generáció van, 6 vagy 8, ahol pontosan meg lehet húzni a vonalakat, hogy hogyan tartoznak össze, de a dolog egy közös egészként is működik, mindenki mindenkivel tegeződik, a fiatalok szeretik az idősebbeket, és ennek van egy olyan haszna is, hogy nem kell előről kezdeni a munkát 3-4 évente, mert amit akkor énekeltünk, az elveszett, mert azok már nincsenek az együttesben, hanem vannak tradíciók, van egyfajta repertoár, amit sokkal könnyebben elő lehet húzni, és a friss hangokkal. Nyilván az új beszállóknak több energiára van, olyankor szükség, de ez egy lényegesen hasznosabb és értékteremtőbb dolog egy együttest ilyen módon működtetni, mint hogyha 3-4-5 évente teljesen kicserélődnének az emberek.

Én nagyon sokakat szerettem. Én vágytam erre, vágytam arra. De aki úgy szeretett engem, anyám az életet szerette. Ő úgy hajolt, hogy összeroskadt, s a porban azt mondotta, élet. Ő járt, tudott, és látva látott, fájó ideggel, szótlan állott. Megszentelt engemet a lelke, az ő lelkétől vagyok áldott.

keblet hányszor repeszti meg hajófutása, stúló fergetek. S a seb mi hosszú, és a seb mi mély, minőt a szíven nem vág szenvedély. Mégis, ha elmegy fergeteg, s hajó, a seb begyógyul, s minden újra jó. S az ember szív, ha egyszer megreped, nincs balzsam, mely hegessze a sebet.

neki nem volt korán könnyezni, s könnyezni nem volt soha késő. Ha ment az erdőn, ment az úton, ketten mentek, az élet és ő.

sírt és dalolt bús mátkaságán. Bölcsők között sírokra görbint. Képes könyve volt az élet, nem vitt magával soha könyvet.

0: Egy nagyon izgalmas együttműködés részletét hallottuk a kiváló jazz-zongorista Olá Kálmán a Duna arca című művének harmadik tételét, az Anya arca a Dunán című részletet hallottuk. A narrátor Dunai Tamás színművész volt, az Olá Kálmán triót, az Elte Bartók Béla énekkart és az egyetemi koncertzenekart Kovács László vezényelte.
1: Már volt egy olyan felvételünk, amelyben részfúvósok játszottak, most jön egy másik, ráadásul egy olyan együttes, ami a legjobb magyar és osztrák részfúvósokat gyűjtötte össze, ez a Probrász együttes volt, ahol, illetve van még mindig, ahol annak idején még a bécsi filharmonikusok szólótrombitása is játszott, szóval ez is egy élmény lehetett.
2: Igen, én Hans Gancsal a Probrász produkciók alatt találkoztam, ő egy kivételes képességű és egy nagyon fegyelmezett jó muzsikus. Kihasználva a lehetőséget, én meghívtam őt, és a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, mint szólista játszott velünk.
1: Most viszont Lennon McCartney és Alfred Lauss a Progress vezetőjének átiratában a When I'm 64, hát nem 64 éves vagy, de hát van egy ilyen száma a Beatlesnek, ennek a Progress féle feldolgozásával zárjuk a műsort. Kedves Kovács László, mit kívánsz magadnak a következő évekre, évtizedekre? Van-e még bármi olyan, például egy darab, amit szívesen elvezényelnél?
2: Nincsenek olyan darab álmaim, amihez nem sikerült volna hozzájutni. Azért ez egy nagyon hosszú időszak. Gyakorlatilag a teljes időszak alatt olyan helyzetben voltam, hogyha valamire vágytam, akkor azt megvalósíthattam, mert hogy programokat állítottam össze, és lehetőségem volt. Én inkább azt emelném ki ebből a nagyon sok mindenből, hogy ez nagyon sokféle volt, mert hogy én a zenének a különböző stílusaival is foglalkozhattam, ezt én külön ajándéknak érzem, hogy sikerült a kortárs zenében jó szerzőktől darabokat rendelni, az, hogy én rendszeresen dolgozhattam big bandekkel, az, hogy a legkiválóbb jazz muzsikusok meghívtak, amikor olyan zenéket akartak rögzíteni, vagy előadni, ahol szimfonikus a zenekarra volt szükség. Az, hogy Chick Coreával, hogy Herbie Hancockkal, vagy John Patitucci-val dolgozhattam együtt, és nem azt mondom, hogy barátságot, de egyfajta kapcsolatba kerülhettem velük. Ezek olyan élmények voltak, az, hogy az opera világában megmártozhattam, és mellette baletteket dirigálhattam sorozatban. Ezek nagy kalandok voltak számomra. Mindig azt szoktam mondani, hogy nekem óriási élmény lehet, amikor az Asztóriában egy perui népzene csapatot hallgatok, akik körbe ugrálnak és fújják a sípjaikat. Ugyanakkor meg azt is el szoktam mondani, hogy régen volt nagyon sok olyan előadásom, amikor nagy menőkkel együtt dolgoztam, és valahogy egy koncert után egyáltalán nem büszkén jöttem ki a kiáraton, hanem úgy éreztem, hogy hát ezt lehetett volna jobban is megcsinálni. Az mindig fontos, hogy az adott helyzetben az ember a lehetőséget kihasználva a legjobbat képes legyen nyújtani, és ehhez az kell, hogy minden résztvevő felkészülten és megadva a dolognak a komolyságát legyen képes produkálni, és ez mindegy, hogy milyen szinten történik, a dolog működhet akkor is, hogyha két ember játszik egy sarokban rossz hangszereken, de mégis egymással olyan kapcsolatot képesek kialakítani, ami élmény mindenkinek, aki érti ezt az egészet. És lehet unalmas, amikor a legpompázatosabb környezetben a legmenőbb muzsikusok leülnek, és valamit szinte hakniszerűen lenyomnak, amiből volt már 500 hasonló, aminek sok értelme nincsen. Ennyit találtam magamnak, és szeretném, hogyha ilyen dolgokban még sokáig részt vehetnék. Nem föltétlen az a vágyam, hogy én nem tudom, milyen helyeken dirigáljak, és hogy milyen fesztiválokon vegyek részt, mert sok minden megtörtént az életemben, amiből adódva azt mondom, hogy nekem ez nem hiányzik, de hogy jó zenékben, jó emberekkel dolgozzak, ezt boldogan várom még.
1: És ezt a rengeteg tapasztalatot továbbra is még nagyon sok fiatalnak add át. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
2: Köszönöm én is.

0: Lennon McCartney When I'm 64 című számát Alfred Laus átiratában hallottuk, a Progress együttest Kovács László vezényelte. A zenei találkozások mai epizódjában Kovács László lisztdíjas karmester volt a vendégünk, akit 70. születésnapján is köszöntöttünk. Isten éltesse őt még nagyon sokáig, és Weisz Gábor zenei szerkesztő kollégám nevében is köszönöm neki, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Sōhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Koncert a Bartók Rádióban.

0: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves vendégeinket és online nézőinket a Pécsi Kodály Központban, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny zenekari döntőjén, és köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit is, hiszen ezt az előadást most élőben közvetítjük. Bece Szilvia vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és a verseny háziasszonya. Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you here at the Kodály Center in Pécs, and I'd also like to welcome our online guests and the listeners of the Hungarian Classical Music Radio Bartók to the orchestra final of the Franz Liszt International Piano Competition. My name is Silvia Bece. I'm a senior presenter and editor of the Hungarian Classical Music Radio and the hostess of this event. Mindenek előtt engedjék meg, hogy felkérjem Szabonsi Szabolcsot, a Philharmonia Magyarország ügyvezető igazgatóját, mondja el köszöntőjét. First of all, I would like to invite Szabolcs Szamosi, Executive Director of Philharmonia Hungary, to give a brief speech.
1: Tisztelt nagykövetasszony, tisztelt zsűritagok, kedves versenyzők, tisztelt hölgyeim és uraim! A verseny minden területen küzdelem, célokért, lehetőségekért és elismerésért, de vajon miért fontos a verseny a művészetben, ahol nem másodpercek, nem gólok, hanem sokkal szubjektívabb szempontok döntenek? Bartók Bélának tulajdonítják a mondást, miszerint a verseny a lovaknak való, nem a művészeknek. Valóban nem minden művész számára megfelelő út a versenyzés, és egy nagy művészi pályához nem feltétlenül vezet versenyeken keresztül az út. Mégis mit adhat egy ilyen megmérettetés? Egyrészt plusz motivációt a gyakorláshoz, ezt még a 13 éves hegedülni tanuló fiamon is látom. Lehetőséget a színpadi rutin megszerzésére, a lámpaláz leküzdésére, a koncentráció, a memória és a színpadi jelenlét fejlesztésére. Sok egyéb között. Ezek a készségek legalább olyan fontosak, mint a hangszeres tudás. A verseny emellett szakmai figyelmet és ismertséget is adhat. A napokban egy zenekarvezető is felhívott azzal, hogy a közvetítésben felfigyelt egy számára addig ismeretlen versenyzőre, és szívesen adna neki díjat. A stream nemzetközi elérése figyelemre méltó, a szóló döntőig több mint 23 Kodály központnyi közönség kapcsolódott be. A nézők 56%-a hazánkból, 42 pedig külföldről érkezett 23 országból. De a verseny nem csak a zenészeknek fontos. Egy japán zongora művész professzor, aki a versenyeket kutatja, azért érkezett Pécsre, hogy személyesen kövesse a versenyt. Ő kérdezte meg, miért csak Liszt és magyar művek szerepelnek a repertoárban. Én még 10 évvel ezelőtt föltehettem ezt a kérdést Kocsis Zoltánnak, és kérdést nem tűrő hangon és tekintettel mondta, hogy hát, mert ezen a versenyen Liszt művek szerepelnek. Természetesen időnként 5 évvel ezelőtt például cifra átiratok, az idei esztendőben pedig Kurtág művek is voltak benne. De nagy öröm számunkra, hogy a világon annyira fontos Liszt műveinek az ismerete, mindenkinek fontos, hogy a repertoárján legyen, ezért nagy örömmel és lelkesedéssel jönnek a versenyzők, és idén az utóbbi években legtöbben 75-en jelentkeztek. Külön köszönet illeti Olga Kern művésznőt, a zsűri elnökét, aki két felejthetetlen koncerttel ajándékozott meg bennünket. Bár a verseny alatt lebetegedett, rendkívüli energiával és elkötelezettséggel végig velünk maradt, és a hét meghatározó alakja. Köszönöm önöknek, akik velünk tartottak, a kiváló zsűrinek, a bátor versenyzőknek, a Kodály Központnak és a nagyszerű kollégáimnak, akik nem csak a versenyen, de a városban zajló Zeneszület fesztiválunk programjain is helyt álltak. Dear Madam Ambassador, distinguished members of the jury, dear contestants, ladies and gentlemen, in every field competition is a struggle for goals, opportunities and recognition. But why is competition important in the arts? There is a saying in by Béla Bartók, competition are for horses, not for artists. And indeed, competing is not the right path for every artist. A great artistic career doesn't necessarily have to begin with competitions. But what can a competition like this offer? First of all, extra motivation to practice. It gives young musicians the opportunity to gain stage experience, overcome stage fright, and develop their concentration, memory, and stage presence. These skills are just as important as instrumental technique. A competition can also bring international attention and recognition. The international reach of our live stream has been remarkable. By the time of the solo final, our online audience had reached the equivalent of more than 23 full Kodály concert halls. 56% of our viewers were from Hungary, the other part joined us from abroad, representing 24 countries. But this competition is important not only for the musicians themselves. Playing Liszt in this competition in itself is a significant achievement and an important mission. My special thanks go to Olga Kern, our amazing jury president, who gave us two unforgettable concerts and was one of the defining figures of this remarkable week. I would also like to thank of all you who have been with us throughout the competition, our outstanding jury, our courageous contestants, the Kodály Center, and my wonderful colleagues. They have done an exceptional job, not only here at the competition, but also at the events of our Music Harvest Festival taking place all over the city. Thank you all for being part of this wonderful musical experience. I wish you a wonderful evening, és csodálatos élvényt kívánok Önöknek.
0: And now allow me to introduce the jury made up of outstanding pianists and music educators. Engedjék meg, hogy bemutassam a zsűri kiváló tagjait, nagyszerű zongoraművészeket és zenepedagógusokat. A zsűri elnöke Olga Kern, orosz-amerikai zongoraművész, a Manhattan School of Music tanára, aki 5 évtized után lett a texasi Van Cliburn nemzetközi zongoraverseny első női győztese. President of the judging panel is Russian-American pianist Olga Kern, professor of the Manhattan School of Music, and she became the first female winner of the Van Cliburn International Piano Competition after 5 decades. A zsűri tagjai, members of the jury, Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész, a Zeneakadémia tanára, a Cifra Fesztivál művészeti vezetője. Hungarian pianist János Balázs, professor at the Liszt Academy, artistic director of the Cifra Festival. Bogányi Gergely Kossuth Díjas zongoraművész, a verseny történetének második magyar győztese Fischer Anni után. Hungarian pianist Gergely Bogányi, who is the second Hungarian winner in the competition's history, following Anni Fischer. Fari Pavri, indiai zongoraművész, a Skót Királyi Konzervatórium professzora. Indian-born pianist Fali Pavri, professor of the Royal Conservatoire of Scotland. Jan Jiracek von Arnim, osztrák-német zongoraművész, a Bécsi Zeneakadémia professzora. Austrian-German pianist Jan Jiracek von Arnim, professor of the University of Music and Performing Arts, Vienna. Lei Meng, kínai zongoraművész, a Salzburgi Mozarteum professzora. Chinese pianist Lei Meng, professor of Mozarteum Salzburg. És Vashegyi György, Kossuth Díjas karmester, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főzeneigazgatója, aki nincs még a teremben, hiszen ő karmesterként vesz részt a produkcióban. György Vashegyi, General Music Director of the National Philharmonic Orchestra, who is going to be the conductor of this event. Nagyon izgalmas verseny utolsó fordulójához érkeztünk, egy igazán erős mezőnyben, mindvégig meggyőző előadásokkal 4 kiváló fiatal zongoraművész jutott a döntőbe. A művészek péntek este a szóló döntőben Liszt Ferenc Hámol szonátáját játszották, ma pedig a zongora versenyekkel a zenekari döntő következik. We have reached the final round of a very exciting competition. In a truly strong field, with convincing performances throughout, 4 outstanding young pianists have advanced to the finals. On Friday evening, in the solo final, the young pianists performed Franz Liszt's Sonata in B minor, and today the orchestra final, featuring the piano concertos, is on the program. In addition to the contestants, the National Philharmonic Orchestra will be performing Franz Liszt's piano concertos. Kedves közönségünk, Liszt Ferenc zongora versenyeit a versenyzők mellett a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játssza a mai estén. Kérem önöket, hogy köszöntsük az együttes művészeit egy külön tapssal.

És arra is felhívom közönségünk figyelmét, ne feledjék el leadni szavazataikat a közönségdíjra, ez még érvényes. I'd like to remind our audience not to forget to cast their votes for the Audience Award. Most pedig kezdődjék a zenekari döntő, elsőként a magyar Pellet Sebestyén lép színpadra, előadásában az első Ezdur zongora versenyt halljuk. And now let the orchestra final begin. First up is Sebastian Pellet from Hungary. He will perform the first piano concerto in E-flat major. The concert is conducted by György Vashegyi.

Én Pellet Sebessén vagyok, ifjú klasszikus zongoraművész, és én eredetileg Franciaországban születtem, és ott szüleim beirattak egy ilyen nagyon egyszerű kis pötyögős tanfolyamra, ahol nem is nagyon zongoráztunk, hanem inkább cukorkát tettünk, de megismerkedtem a hangszerrel, és így amikor már Vácon 2006-ban a Váci Zeneiskolában hangszert kellett választani, emiatt választottam a zongorát. Magyarként külön megtiszteltetés az, hogy részt vehetek ezen a versenyen. Ez régi álmom volt, és az elmúlt 10 évben Liszt Ferenc művei mindig a repertoáromon szerepeltek, és ezért már nagyon otthonosan mozgok ebben a világban. Nyilván jó volna a versenyen jól szerepelni, aztán meglátjuk, hogy dönt a zsűri. Én úgy fogom ezt fel amúgy, mint egy fellépési lehetőséget, és nagyon örülök, hogy itt a Pécsi Kodály Központban is felléphetek első alkalommal. Meglátjuk majd, hogy alakul az eredmény. Amúgy nekem az az álmom, hogy koncertzongorista lehessek, és minél többet koncertezhessek itthon is, külföldön is, és ebből meg lehessen élni.

Liszt Ferenc Totentánc, vagyis Haláltánc című műve következik, és a másik magyar döntőst, Rozsonics Ildikót hallgatjuk. We will now hear Franz Liszt Totentánc Dance of the Dead, performed by the Hungarian Ildikó Rozsonics. Dear guests, following her performance, we will take a 15-minute break, after which we look forward to welcoming you back for the second part of the orchestra final. Kedves vendégeink, Rozsonics Ildikó előadása után 15 perc szünetet tartunk, és aztán visszavárjuk Önöket a zenekari döntő második részére.

Rozsonics Ildikó vagyok, jelenleg a Zeneakadémia BA harmadik évét végzem, a tanáraim dr. Farkas Gábor és Németi Attila. Én 4,5 éves koromban először furujázni kezdtem, aztán 5 évesen a tanárom javaslatára zongorára váltottam, és igazából a zongora, mint karrier nekem 10 éves koromban vált véglegessé, amikor a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek képzőjébe felvettek, és akkor döntöttem el, hogy én ezzel a hangszernek szeretném szentelni az életemet, és szeretnék zenekarral játszani, szeretném ezt a mérhetetlen zongorairodalmat lehető legjobban bejárni, elsajátítani. Már sok-sok éve szerettem volna jelentkezni a Liszt versenyre, erre a hatalmas nagy nevű versenyre, amelyet Doknányi alapított annyira rég, és olyan híres zongoristák kerültek ki a díjazottak közül, akiket sok régóta követek is már, és egy hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy ennek a versenynek az indulói között találhatom magamat most. Őszintén nekem a Liszt versenyen az elsődleges vágyam és célom most az, hogy magamba igyem ezt az érzést, hogy itt lehetek ezen a hatalmas versenyen, és minél tovább szeretnék jutni. Nagyon szeretném a döntőbe eljátszani az egyik koncertót, és ebbe a hatalmas színvonalú mezőnyben így megismerni a többi művészt, és ez a nagy nevű zsűri előtt játszani, és egyszerűen megmutatni, amit tudok.

Kedves hallgatóink, a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny döntőjét közvetítjük a Pécsi Kodály Központból, ahol most szünet lesz, ez alatt hallgassuk Bach zenéjét, az 1002-es jegyzékszámú H-moll partitát Baráti Kristóf játssza.

0: Bach 1002-es jegyzékszámú H-moll partitáját hallottuk, Baráti Kristóf hegedült. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva ismét a Pécsi Kodály Központot kapcsoljuk, ahol folytatódik a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny zenekari döntője.
1: Koncert a Bartók Rádióban.

Kedves vendégeink, folytatjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny zenekari döntőjét. Dear guests, we will now continue with the orchestral final of the Franz Liszt International Piano Competition. Elsőként a grúz Barbaretta Taradze lép színpadra. Előadásában Liszt Ferenc második A-dur zongora versenyét halljuk. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart Vashegyi György vezényli. First to take the stage will be Barbaretta Taradze from Georgia. She will perform Franz Liszt's second piano concerto in A major. The National Philharmonic Orchestra will be conducted by György Vashegyi.

Kedves közönségünk, most pedig Liszt Ferenc első ezdur zongora versenyét halljuk az indonéz-ausztrál Kelvin Abdiel előadásában. We will now hear Franz Liszt's first piano concerto in E-flat major, performed by the next contestant. Let's welcome to the Indonesian-Australian pianist Kelvin Abdiel on stage.

Kedves hallgatóink, a Pécsi Kodály Központból közvetítettük a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny zenekari döntőjét, ami egyben a verseny utolsó fordulója volt. A pécsi program most a zsűri megbeszélésével, majd az eredményhirdetéssel és díjkiosztóval folytatódik. Mindenről holnap, a Muzsikáló reggelben tájékoztatjuk Önöket. A Pécsi Kodály Központ hangmérnöke Baranyai Zoltán, valamint a Bartók Adó hangmérnöke Pap Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották. A folytatásban hallgassunk részleteket Joachim Raff, Ádur, Frühlingsklänge, vagyis tavaszi hangok szimfóniájából. A Philharmonia Hungarikát Werner Andreas Albert vezényli.

0: Joachim Raff, Ádur, Frühlingsklänge, vagyis tavaszi hangok szimfóniájának részleteit hallottuk. A Philharmonia Hungaricát Werner Andreas Albert vezényelte.
1: Műsorajánló. Ma este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje hétfőn 22 órakor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra 30 perc. Híreink következnek.
2: A Terrorháza Múzeum átmeneti bezárása ellen tüntettek Budapesten, holnap lesz a Magyar Dráma napja, erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Pec Gábor Olivér, jó estét kívánok! Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés háborús veszélyhelyzet miatti módosítása, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti koncessziós szerződést csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Vitézi Dávid közölte, a Rogán Antal által aláírt módosítással az állam átvállalta az építőipari árak és a kamatok emelkedése miatti többletterhek jelentős részét. A kormány a szerződés átvilágítása után kezdeményezte a túlárazott és jogszerűtlen megállapodás megszüntetését. Demonstrációt tartottak délután Budapesten az Andrássy úton, a Terrorháza Múzeum előtt. A szervezők szerint a náci és kommunista bűnöket ugyanúgy kell megítélni, a kormány viszont nem úgy akar emlékezni 1956-ra, ahogy eddig. A tüntetést azután hirdették meg, hogy átvilágítás miatt ideiglenesen bezárt az intézmény. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter leváltotta Schmidt Mária főigazgatót, és később közölte, hogy kedden ismét megnyit az intézmény, és egy hétig ingyenesen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. Méltóképpen emlékezzünk a szabadság hőseire, éljen a független Magyarország, írt a bejegyzésében a kormányfő. Az olvasás népszerűsítésének fontosságát és a kortárs gyermekirodalmi kínálat átláthatóbbá tételét hangsúlyozta közösségi oldalán bejegyzésében az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit beszámolt arról is, hogy a kérdésben egyeztetett Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával. A tárcavezető hozzátette, biztosítani kell, hogy a könyvek a helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz. Holnap lesz a Magyar Dráma napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. A Magyar Dráma Napjára országszerte és a határon túl is változatos színházi programokkal készülnek. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik holnap a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat 5 előadását tekinthetik meg az érteklődők. Látható lesz például a Móricz Zsigmond Színház Prücsök, a legnagyobb varázsló, a Bóbita Báb Színház Pityi Palkó, valamint a Fitos Dezső Társulat Tündérhinta című produkciója is. Végül az időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Este sokfelé beborul az ég, majd holnap ismét kisüt a nap. Esőre csak az északi, észak-keleti országrészben kell számítani. Hajnalban 13-19, napközben 18-24 fok várható. A héten marad a napos, felhős őszi idő 20 fok körüli hőmérséklettel. A pontos idő 19 óra 34 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Solti György Magyarországról indult és meghódította a világot. Ki lesz a következő? A MIPA szervezésében megvalósuló Solti Nemzetközi Karmester versenyen a világ minden tájáról érkező fiatal karmesterek mérik össze tehetségüket. Október 1-e és 10-e között a Pécsi Kodály Központban, a Zeneakadémián és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ismerje meg a világ legígéretesebb fiatal karmestereit. További információk a mipa.hu-n.
1: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu. Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Omar Massa játszik bandoneonon. A felvétel Metlachban, a Ziegelberg kastélyban 2026. június 6-án készült. Girolamo Frescobaldi 7. tokkáta, a Tokkáták és Canzonék című gyűjtemény 2. kötetéből.

Frescobaldi 7. tokkátáját hallották, a Tokkáták és Canzonék című gyűjtemény 2. kötetéből. Johann Sebastian Bach C-dur prelúdium és fúga, a 8 kis prelúdium és fúga című sorozatból. Omar Massa játszik bandoneonon.

Johann Sebastian Bach C-dur prelúdium és fúga című művét hallották a 8 kis prelúdium és fúga című sorozatból. Omar Massa játszik bandoneonon. József Torres Iver Gára, mű a 7. tónusban.

József de Torres y Vergara művét hallották, mű a hetedik tónusban. Omar Massa előadásában most kérem hallgassák meg Georg Philipp Telemann D-moll fantáziáját.

tele van D-moll fantáziája után Omar Massa Domenico Scarlatti H-moll szonátáját játssza, jegyzékszáma 87-es.

Domenico Scarlatti Hámol szonátáját hallották. Műsorunkban Omar Massa játszik bandoneonon. Befejezésül Astor Piazzolla két művét hallják. Az első címe Pedro és Pedro.

A Pedro és Pedro után Astor Piazzolla Ami eljövendő című műve következik, Omar Massa játszik.

0: Astor Piazzolla művét hallották, Ami eljövendő. Kedves hallgatóink, Omar Massa játszott bandoneonon. A felvétel Metlachban, a Ziegelberg kastélyban 2026. június 6-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Száz éve született Simon Albert karmester. Végigkísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk hétfőn 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban az Észak-Német Rádió Elfilharmonie zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezénnyel Kazuki Yamada. Hegedűn közreműködik Frank Peter Zimmermann. A hamburgi Elfilharmonie-ban készült a felvétel 2026. június 7-én. Elsőként Toru Takemitsu művét hallják, Haslow the Wind.

Elhangzott Toru Takemitsu, Haslow the Wind. Az Észak-Német Rádió Elfilharmoni zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezénnyel Kazuki Yamada. Ludwig van Beethoven D-dur hegedű versenye következik Frank Peter Zimmermann szólójával.

Beethoven D-dur hegedű versenyét hallották. A szólista Frank Peter Zimmermann ráadásként Johann Sebastian Bach C-dur cselló szvítjének prelúdium tételét játszotta, természetesen átiratként hegedűn.

Johann Sebastian Bach C-dur cselló szvittjének prelúdium tételét hallották. Frank Peter Zimmermann játszott hegedűn. Az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Kazuki Yamada. Befejezésül César Franck D-moll szimfóniája csendül föl, opusz 48.

0: César Franck D-moll szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Kazuki Yamada, hegedűn közreműködött Frank Peter Zimmermann. Hamburgban az Elbphilharmonie-ban készült a felvétel 2026. június 7-én. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. A tavaly októberi koncerten három szláv szerző, Smetana, Csajkovszkij és Muszorszkij ismert alkotásait játsszák. Csajkovszkij virtuóz B-moll zongora versenyében Magyar Valentina szólista. A karmester az olasz Carlo Montanaro. A romantika három arca. Hétfőn 20 óra 29 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Főbb témáink zsidó kulturális fesztivál, Varázsfúvola, Olga Kern és a Danubia zenekar. A zsidó kulturális fesztiválról Kovács Ilona küldött tudósítást.
3: Újévi hangverseny szeptemberben. Elsőre talán szokatlanul hangzik, pedig éppen ez történt. A 28. zsidó kulturális fesztivál szeptember 8-ai hangversenyét a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagógában rendezték, néhány nappal az 5787. zsidó újév a Rosh Hashaná előtt. A színpadon Korcsolyán Orsolya hegedűművészt, fiát, Sugár Nátán karmestert, valamint a bécsi szimfonikus zenekar művészeiből alakult Wiener koncertferányt köszönthette a közönség. A koncert kezdetén Sugár Gergely, a bécsi szimfonikusok kürtművésze, az est műsorvezetője, egyben a hegedű művésznő férje, háromszor szólaltatta meg a sófárt. A gesztus az est szellemi keretét szimbolizálta. Az ünnephez kapcsolódó ősi hang kötötte össze a hagyományt a koncertterem jelen idejével, ahol a zsidó kulturális örökség és a bécsi zenei hagyományok egyaránt megjelentek. Ezt a gondolati ívet már az első műsorszám Max Bruch Kolnyidri című kompozíciója is kijelölte. A virtuózitás a zeneszerző talán legtöbbet játszott művével a G-moll hegedű versennyel ellentétben itt teljesen háttérbe szorul. Helyette a kifejezés, a hangszín és a belső feszültség válik meghatározóvá. A darab első témája a Kolnyidri imából származik. Bruch feldolgozásában ez a dallam a kántor énekét idéző, bensőséges hangvételben jelenik meg, amelyet Korcsolán Orsolya hegedű hangja hitelesen közvetített. Hasonlóan személyes jelentés tartalmakat hordozott Mieczyszláv Weinberg koncertinó hegedűre és vonós zenekarra című alkotása. A lengyel származású zeneszerző életének tragédiái, családjának elvesztése, valamint a szovjet kulturális diktatúra ellene megfogalmazott vágyai különös történelmi hátteret adtak a műnek. A hegedű szóló itt sem a látványos technikai teljesítményről szólt, hanem a személyes és kollektív emlékezet hangjának kereséséről. A művésznő előadásában a koncertinó melankolikus líraisága és visszafogott drámája egyaránt érvényesült. Az est második felében Csajkovszkij vonós szerenádja egy teljesen másfajta érzelmi világot nyitott meg. A Wiener koncertferányt kulturált, kiegyensúlyozott és árnyalt interpretációja a mű egészében, de kiváltképpen a harmadik tételben az elégiában bizonyult meggyőzőnek. Sugár Gergely műismertetése új hallgatói perspektívát kínált a tétel értelmezéséhez. Felidézte Csajkovszkij egy gyermekkori emlékét, amikor elutazó szüleit az ablakból figyelve ujjaival az üvegen dobolt. Az ismertetés szerint ez a korai élmény a komponista több művében is visszatérő zenei gesztussá vált, és a vonós szerenád elégiájának végén a nagy bűgők ismétlődő osztinátója a gyermekkori dobolás emlékét idézheti. Ez a háttérismeret sajátos megvilágításba helyezte a tétel zárását, tovább gazdagítva annak érzelmileg összetett karakterét. Emlékezetes marad a Mozart allúziókkal teli nyitótétel, a második tétel magával ragadó keringője és az orosz melódiákat felidéző zárótétel is. Sugár Nátán vezénylése fiatal korához képest határozott és kiegyensúlyozott volt. Nem törekedett látványos karmesteri gesztusokra, inkább a zenei folyamatok természetes kibontakozását követte, miközben a zenekar figyelmesen és pontosan reagált a mozdulataira. A hangverseny két ráadással zárult. Először ifjabb Johann és Joseph Strauss közös szerzeményét, a Pizzicato polkát hallhattuk, majd Fritz Kreisler átiratában Richard Heuberger az Opera Bál című operettjének éjféli hangok tétele következett Korcsolán orsolya szólójával. A két ráadás a főműsor elmélyült hangvételét könnyedebb zenei karakterrel oldotta, miközben a bécsi újévi koncerttradíció hangulatát is közvetítette.
2: Részlet következik Max Bruch-Kohl Nüdréjéből, Pierre Fournier gordonkázik, a Lamoureux zenekar Jean Martinon vezényli.

0: Varázsfúvola, pontosabban Fischer és a Varázsfúvola, mert ez volt a címe az előadásnak. A mikrofonnál Bóka Gábor.
1: A szokottnál talán szubjektívebben fogom kezdeni ezt a mai beszámolót. Sokszor nekem szegezik a kérdést, hogy melyik a kedvenc operám. Általában kitérek a válasz elől, nagyon sok kedvenc operám van, sok van, ami nagyon közel áll a szívemhez. Aztán, hogyha lehetőségem nyílik a Varázsfúvolát meghallgatni, mindig világossá válik számomra, hogy ez mellébeszélés, mert igenis a Varázsfúvola a kedvencem. Nagyjából 1995. október 20-valahányadika óta, amikor először hallottam a darabot 11 éves koromban, akkor egyébként éppen a Bartók Rádióban, a rádiónak a saját magyar nyelvű hangfelvételéről. És szerencsés volt ez az első találkozás annak idején azért is, mert csak hallottam, de nem láttam. Ugyanis ahányszor azóta találkoztam a Varázsfúvolának különböző színpadra állításaival, akár Magyarországon, Budapesten, akár külföldön, mindig valamilyen szempontból hiányérzetem volt. Vagy azért, mert elégtelen volt a színpadi elképzelés, egészen egyszerűen kevés volt, nem ért föl a műnek a nagyságrendjéhez, vagy pedig azért, mert sok volt, túlgondolták, nem szívesen használom ezt a szót, de most kénytelen vagyok, túl modernizálták, olyasmit láttak vagy láttattak bele vagy vele, ami a darabban talán nincsen, vagy ami a darabnak a szellemiségétől, a hangulatától idegen. Mert hogy a Varázsfúvolában persze egyrészt nagyon komoly dolgokról van szó, és itt beszélgethetnénk a felvilágosodástól, a szabad kőművességig nagyon sok mindenről, de másrészt azért van ennek egy szórakoztató, és van egy mesés vonulata is, amelyek nem szabadna, hogy háttérbe szoruljanak. Nos, Fischer Iván operarendezésének, nem első operarendezésének, és nem is az első Varázsfúvola rendezésének, erről majd mindjárt beszélünk részletesebben, éppen az a legvonzóbb tulajdonsága, hogy ezek a szórakoztató és mesés, és mondjuk úgy talán összefoglalóan, hogy pozitív vonulatai egyáltalán nem szorultak háttérbe. Bizonyos szempontból azt is mondhatnánk, hogy éppenséggel előtérbe léptek talán a komolyabb, veretesebb, az elmélyültebb tartalmakkal szemben. De legyünk őszinték, olyan világban élünk, és olyan napokat, heteket, éveket élünk, amikor talán a lelkünknek nagyon is szüksége van arra, hogy a pozitívabb jelentéstartalmak lépjenek előre. Fischer Iván nem először rendezte meg a Varázsfúvolát, azaz pontosabban ezt a produkciót már játszották egyszer 2015-ben a Művészetek Palotájában, illetve külföldön is, sőt, ha jól emlékszem, külföldön még a következő évben is. A két színpadra állítás azonban lényeges pontokon eltér egymástól, noha alapjaiban koncepcionálisan ugyanaz. Melyek ezek a lényeges eltérések? Az első és legfontosabb, hogy 2015-ben Fischer Iván kísérletet tett arra, hogy megoldja azt a problémát, hogy a prózai dialógusok és a zeneszámok hogyan illeszkednek egymáshoz. Ugye zavaró, hogyha külföldi énekesek eredeti nyelven, jelesül németül énekelnek, akkor a próza is németül hangzik el, jobb lenne, hogyha ez közvetlenebbül szólna a magyar közönséghez, ezért mindenféle színpadi bravúr eszközökkel, ügyesen, egyensúlyozva, különböző megoldások között meg tudta oldani, hogy minden szereplőt egy énekes és egy színész egyszerre alakított, és így a prózai dialógusok magyarul hangzottak el. Ez bravúros volt, azonban sajnos azzal a negatívummal járt, hogy a kelleténél többet foglalkoztunk ezzel, mind ott helyben, nézőként, mind pedig aztán később kritikusként, amikor most visszaolvastam az akkor írott, Boldogult muzsikában megjelent kritikámat, a kelleténél többet foglalkoztam bizony ezzel. Most viszont Fischer Iván elengedte ezt a problémát, vállalta, hogy igenis az énekesek miatt ez egy német nyelvű előadás, és úgy, ahogy egy tradicionális előadásban minden szerepet egy operaénekes játszott, kivéve természetesen a teljesen prózai szerepeket. Ennek megvolt talán az a hátránya, hogy kevésbé volt közvetlen a prózai dialógusok hatása, megvolt viszont az az előnye, hogy minden a maga természetességében látszott és hallatszott. meg tudott oldani olyan dolgokat is, és ez már 2015-ben is nagyon tetszett, amelyeket rendszeresen vagy nem szoktak megoldani, vagy meg szoktak kerülni. Ilyen például az a probléma, hogy az éj királynőjének van egy nagyon fontos párbeszédbe illeszkedő prózai monológia a második, rettenetesen nehéz áriája előtt. Teljesen logikus, hogy ezt ki szokták hagyni, hiszen ki az az énekes, aki szeretné elmondani ezt a hosszú prózát az ária előtt. Igen ám, csak hogy nagyon fontos dolgok a darab előtörténetéből ekkor derülnek ki számunkra, nevezetesen az, hogy Pamina apja, aki a napkoronának a tulajdonosa, átadja ezt Sarastrónak. Hogyha ezt nem tudjuk, akkor jöhetnek az olyan modern spekulációk, hogy Sarastró minden bizonnyal Pamina apja, Pamina valódi apja teljesen eltűnik a történetből, még az előtörténet szintjén is, félreviszi az értelmezést. Mivel azonban itt, ebben a rendezésben nagy szerepe van részint az árnyátéknak, részint a vetítésnek, és ehhez kapcsolódóan nagyon sokszor a prózai dialógusok kívülről erősítéssel vagy akár felvételről szólalnak meg, megoldható volt, hogy az éj királynője monológia vélhetően előre felvéve kívülről hangozzék el, úgy, hogy ez nem befolyásolta technikailag az énekesnő produkcióját. Olyannyira nem, hogy Alina Wunderlin, aki az éj királynőjét énekelte, éppenséggel az estének az egyik legnagyobb személyes sikerét aratta, kevésszer adott módot a produkció arra, hogy tapsolhassunk egy-egy zeneszám után, itt azonban a közönség kikövetelte a maga tapsát és meg is valósította. Sokszor van, hogy az éj királynője a legnagyobb sztárja és a legjelentősebb művészegyénisége egy varázsfúvola szereposztásnak, ez esetben azonban nem így éreztem, sokkal inkább a Paminát, a Taminót, illetve Papagénót alakító három művész volt az, aki a hátán vitte a produkciót. Pamina Samantha Gaul megszemélyesítésében egészen egyedi megközelítésben kifejezetten fiatal és a darab nagy részében éretlen kislányként lépett elénk, nagyjából úgy, ahogy egyébként a szövegkönyv azt koncipiálja, igaz, hogy a zenei megjelenítés fokozatosan mutatja érzelmileg egyre érettebbnek, de nagyon jó volt látni, hogy honnan is indul el ez a figura. Julian Prégárdien volt Tamino, akinek az éneklése, noha stílusismeretét, hangjának szépségét nem illetheti kritika, nem volt ez esetben minden pillanatban makulátlan. Viszont nagyszerű volt, hogy Taminónak egy olyan oldalát, nevezetesen a passzivitását tudta nekünk bemutatni, bármennyire is furcsán hangozzék ez, ami egy nagyon fontos összetevője ennek a darabnak, hiszen Tamino még amikor hőstetteket kell végrehajtania, akkor is passzívan hajtja végre ezeket a hőstetteket, nem beszélve arról, hogy úgy lép elénk, hogy éppenséggel egyáltalán nem hősiesen viselkedik, menekül egy sárkány kígyó elől. A rendezésnek és Prégárdien játékának az egyik legszebb pillanata volt, hogy az éj királynője első jelenete után, amikor Papagéno lakattal a száján lép Tamino elé, és nem tudja levenni, ugye Tamino széttárja a karját, és azt mondja, hogy nem tudok segíteni neked, túl gyenge vagyok ehhez, és hogy ez a mondat ebben a pillanatban az adott szituáción túlmutató jelentéssel kezdett el bírni. Taminónak hirtelen a saját magába vetett kétségeit vélhettük kihallani ebből a máskor egyébként elsikkadó vagy csak komikus oldaláról megmutatkozó mondatban. Marcus Verba Papagénóként éppen 20 éve robbant be a nemzetközi opera életbe egy salzburgi előadásban. Valamelyest korosabb, valamelyest érdesebb lett ez a Papagéno, de bájából és természetközeliségéből, és az nagyon ritka a mai Papagénók között, szóval ebből nem nagyon veszített semmit sem, mint ahogy abból sem, hogy vokális teljesítménye most is igencsak vonzó. Franz Josef Zelig volt Sarastró, a hangját és énekkultúrájának azt a részét, ami a német operák apa hangjának a megszólaltatását illeti, ezt nem érheti úgy gondolom bírálat. Vokális teherbírását, nevezetesen a nagy dallamívek, legátóívek megformálását azonban igen, általában önálló hangokat vagy dallam töredékeket hallottunk csak tőle, bármennyire is nagyon lefegyverző hangon és autoriter módon megszólaltatva. A többi szereplő közül találomra csak néhányat emelhetek ki, Sara Maria Sun Papagénáját, aki a prózában meggyőzőbb volt, mint az énekben, Mirella Hagen, Olivia Vermeulen, Maria Seidler három hölgyét, akik csodálatos összhangban énekeltek, Stuart Patterson monosztatoszát, aki inkább volt karikatúraszerű, mint pontosan a szép énekével meggyőző monosztatosz, de így abszolút működött. Peter Harvey ezúttal szónoknak nevezett öreg papját, aki pedig azzal vetette észre magát, hogy olyan természetes énekbeszédet hozott az ő énekes jelenetébe, amit én eddig csak bayreuthi Wagner előadásokban voltam szerencsés hallani. És jegyezzük meg, hogy Megyesi Zoltán első papként és első őrként ismét bebizonyította, hogy olyan vokális kultúrával rendelkezik, amely nagyobb szerepben is méltóképpen képviselhetné a magyar színeket. A Fischer Iván Opera Társulat kórusa a Magyar Nemzeti Férfi Kar tagjainak közreműködésével kifejezetten színvonalasan járult hozzá az egész produkcióhoz. A fesztiválzenekar csodálatos, kiegyensúlyozott, a historikus és a klasszikus megközelítést nagyszerűen kiegyensúlyozó játéka, és Fischer Iván mindenre kiterjedő darabismerete, mely nagyon látványos, mesés, nagyon vonzó, szerethető színpadra állítás mellett azért mégiscsak elsősorban a zenei interpretáció nagyon mély megfogalmazásában teljesedett ki. Nos, ezek méltán járultak hozzá ahhoz, hogy nagyot kortyolhassunk abból, amit Kródh György egy 70 évvel ezelőtti tanulmányában a Varázsfúval a boldogság vizének nevezett.

0: Made for USA, ez volt a címe egy Kodály központban tartott pécsi hangversenynek. A Pannon Filharmonikusok hangversenyről van szó. Szerű Dénes mikrofonja előtt Bogányi Tibor mondta el gondolatait.
1: 13 év vezető karmesteri viszonyom után most ebben az évben megint én nyitom a hivatalos szezont, a Kodály bérletet, és ez a 10. koncertünk az Amerikában íródott magyar zeneszerzők művére helyezi a fókuszt. A legismertebbel kezdjük, Bartók Béla, aki New Yorkba költözött, emigrált, és nem vágya volt hazajutni Magyarországra, és miután ezt évekig nem tudta megtenni, nagyon beteg is lett, és már abba hagyta a zeneszerzést is, és ebből az tulajdonképpen egy letargiából emelte ki őt 1943-ban, Kuszewiczky felkérése, hogy írjon egy zenekari művet. És ez lett a Bartók koncertó zenekarra, amit lázasan elkezdett dolgozni, és az egészsége is rendbe jött, tehát ne lehet látni, hogy mennyire fontos az embernek az a lelki töltet, meg az a elhivatottsága, amit ha nem művelhet, akkor tulajdonképpen bele is betegszik. Tehát augusztusban elkezdte írni Bartók a koncertó zenekarra című művét, és októberre kész lett. Tehát 3 hónap alatt a világ egyik legzseniálisabb partitúrája elkészült, és ezt a művet megunhatatlanságig játsszuk mi is, és a világon az összes zenekar, ez az alaprepertuár, mert olyan fantasztikus innovációk vannak benne, amit addig senki nem írt, és mégis ízig-vérig magyar, és vágyódás, és szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország téma, és jazz, és a New York őrült hangulata, és a vad hangulata benne van az utolsó tételben, és az egész egy ilyen eklektikus, de egy különleges mivel ez az egész zeneirodalomnak. Tehát Bartók koncertója. Az egész koncertet viszont Dohnányival kezdjük, aki szintén Amerikába fejezte be az életét, és ott halt meg, és neki is olyan viszonya volt, hogy ő is haza szeretett volna jönni. Ez a művet Tallahassee-ben, tehát Florida északi részén, ahova költözött, és ahol professzori állást kapott élete vége felé, ott íródott az American Rhapsody, amerikai rapszódia, amire kimondottan magyar mintára amerikai népdalokat kerestek. És benne van a Chicken in the Straw, tehát ilyen nagyon egyszerű amerikai, akkori népi dalok, illetve egy negro spirituálé is benne van, és ezeket dolgozza föl, de úgy, hogy elképesztő színvonalon és elképesztő vitalitással, ahogy Dohnánytól ezt megszoktuk. Ez egy 13-14 perces mű, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ez lesz a koncertünknek a nyitószáma. És a harmadik úriember zeneszerző, akiről nem sokat tudtunk nagyon sokáig, ő pedig Rózsa Miklós. Miklós Rosa, ahogy ott Amerikában mondják, mindig is vállalta, hogy magyar, de nem hangoztatta. Tehát őről nem nagyon tudtunk. Aztán elkezdtek jönni az Oscar díjas filmek, mint a Ben Hur, és ezeknek mindnek elég soknak Rózsa Miklós volt a zeneszerzője, és aztán így közelebbről nézve kiderült, hogy elég sok igazi koncertzenét is írt, tehát nem csak filmzenét, hanem koncertzenét, és őtőle választottuk amerikai magyarként és Amerikában komponált műként a kettős verset, a Symphony Concertantét, hegedűre és cellóra. Na most tudni lehet róla, hogy miután filmzene nagyon-nagyon képlékeny és fantasztikus a romantikus, de egy irdatlan ős erőve van benne, amit ebben a zeneművel bele is ír, és itt igazából elég kevés romantika van, inkább ez a vad, tulajdonképpen harcos, kiméletlen attitűd, amit a cselló és a hegedű játszik, de ízig-vérig ez is magyar. Folyamatosan a pentaton dallamok, de aztán a sok diszonancia, és tényleg zseniális, ahogy Rózsa Miklós ezt a verseművet is felépíti.

0: 11-én a BMC-ben volt Jorma Panula karmester kurzusának gála koncertje a MÁV szimfonikus zenekarral. Hollókői Huba karmestert, a szervezőt Uzsali Bence kérdezte a részletekről.
1: Jorma Panula egy nagyon fontos karmester, és talán még fontosabb karmester tanár. Te, mint egykori tanítványa, és ennek a, most már lehet azt mondani, hogy nagy múltú kurzusnak a szervezője, mit mondanál? Miért választja egy fiatal karmester növendékőt mesteréül?
2: Jorma Panula idén töltötte be a 96. életévét, és a 70-es évektől kezdve aktívan tanít. A jelenleg forgalomban lévő finn karmestereknek a nagy része megfordult az ő osztályában az ő keze alatt. Mindenképpen ez egy olyan lehetőség, amit nem érdemes kihagyni sem fiatal, sem középkorú, sem idősebb karmestereknek, hogy egy ilyen Matuzsálemtől tudjanak tanulni.
1: Az is egy nagy dolog, hogy valaki megéri a 96. életévét, de hogy ezt még aktívan teszi. Milyen hangulatban dolgozik ő a nálánál több generációval fiatalabb karmesterekkel?
2: Hát igen, a mostani kurzusunkon is van egy 14 éves növendék Finnországból, tehát az azt jelenti, hogy egy bő 82 év korkülönbség van köztük. Fantasztikus, ahogy minden náció karmester növendékeivel és gyakorlatilag minden korosztállyal meg tudja magát értetni és meg tudja magát kedveltetni a maestro. Tehát egy olyan kisugárzása van, ahol egyszerűen a karmester növendékek fel tudnak oldódni, és valóban a vezénylésre a karmesterség által támasztott

0: kihívásokra tudnak koncentrálni. Mindazonáltal a mester egy, tehát nem azt mondom, hogy túlságosan kedves vagy engedékeny, de amellett, hogy komoly elvárásai vannak, egy támogató légkör tud teremteni maga körül.
1: Akkor nem lehet rá azt mondani, hogy hát egy ilyen igazi régi vágású, szigorú mester?
0: Nem, egyáltalán nem. Ez fantasztikus dolog egyébként.
1: Honnan érkeztek az idei kurzusnak a résztvevői? Hányan vannak, és milyen országokból, és mennyi idősek?
0: Közel 60 jelentkezésünk volt, gyakorlatilag majdnem minden kontinensről. Az idei évben 3 olasz résztvevő van, egy spanyol, van egy magyar lány, van Németországból, Finnországból, és Kínából is résztvevő.
1: Pénteken lesz a kurzusnak a gála koncertje. Mi lesz ezen a koncerten a műsor, és hogyan áll össze, hogy ki mit vezényel?
0: A kurzus programját úgy állítottuk össze, hogy az egyben egy szép koncertműsor is legyen, remélhetőleg a közönségnek is tetszeni fog. A műsoron 2 Mendelssohn darab, a Szent Ivánéi Álom nyitány és a 4. szimfónia lesz, a szünet után pedig Ravel Pavanja és Nielsen első szimfóniája csendül fel. Minden kurzuson igyekszünk vagy egy tipikusan magyar, vagy egy skandináv művet, Sibelius szimfóniát, vagy Bartók koncertót. Tehát ilyen ritmusban dolgozunk. Idén a Nielsen első szimfóniára esett a választás, ami úgy hallom, hogy újdonság a zenekarnak is, és tudtommal azért nem túl gyakran játsszák Magyarországon. Minden növendék kap lehetőséget, hogy mindegyik darabbal foglalkozzon itt a kurzus alatt, és utána pedig a maestro dönti el, hogy végül is melyik művet, melyik tételt kinek delegálja a zárókoncertre. Ennek sokszor pedagógiai oka van, sokszor pedig egyszerűen a mű és a karmester egymásra talál, és az első napon látszik, hogy neki nagyon fekszik például a Mendelssohn nyitány, vagy a Nielsen szimfónia 3. tétele, és akkor általában igyekszünk úgy választani, hogy mindenki jól érezze magát.
1: Hogyan fogadja a zenekar ezt a fajta munkát, amikor tulajdonképpen róluk van szó, de mégiscsak nem elsősorban a darab megszületése a cél, hanem az, hogy annak a dirigálása is jobb legyen?
0: A MÁV zenekar egy fantasztikus partner már a kezdetek óta, tehát ez már 12. alkalom, hogy velük dolgozhatunk, és azt hiszem, elmondhatom, hogy ez a zenészeknek is egy színes hét, hiszen ellentétben a normál évad menetrenddel, ahol egy karmesterrel egy hétig dolgoznak általában, itt bizony egy nap alatt 10 embert is látnak, és néha egy-egy művet, egy-egy tételt 3-4 különböző karmester is vezényel egy napon. Tehát ez zenészeknek úgy gondolom mindenképpen egy érdekes és színes lehetőség, ha úgy tetszik, hogy ilyet kipróbálhatnak.
2: Következzék Sibelius talán leghíresebb műve, a Finlandia, ezúttal a Magyar Állami Hangversenyzenekarral, a karmester azonban Jorma Panula.

0: Szeptember 14 Zeneakadémia nagyterem, Olga Kern és a Danubia zenekar. A műsor nagyon változatos, mit mondjak, Rachmaninov után Rachmaninov. Nem volt egy picit sok? Mácsai János kérdezem.
1: Ez attól függ, hogy ki milyen hangulatban van, és hogy hogy játsszák a darabokat. A Danubia zenekar játszott, szerintem nagyszerűen, és Kovács János vezényelt, szintén nagyszerűen. Hát ugye nem azt gondolja az ember, hogy ő egy Rachmaninov karmester, de hát természetesen tökéletesen tudja ezeket a darabokat, láthatóan szívesen.
0: Egy karmester, egy nagyszerű karmester, és mindegy, hogy mit vezényel.
1: Így van, pontosan így van, szívesen játsza. Sőt, ő maga is említette a második részben, amikor a második szimfónia hangzott el, hogy hát ez egy nagyon hosszú darab, és a sok ráadás és a hatalmas siker miatt az első rész hosszúra nyúlt, úgyhogy most az ismétlés nem játsszák az első tételben, de hát majdnem az egész darabot eljátszották, ami közel 60 perc. És a Vocalis zenekari változatával indult a koncert, ami persze elmaradhatatlan darab, és a harmadik zongora verseny Olga Kern szólójával volt az első részben a fő műsorszám. Hát nagyon érdekes, és tulajdonképpen vegyes benyomásaim voltak. Nagyon tetszett a koncert mindenestül, de érdekes dolog történt. De sokat gondolkoztam azon, hogy hát végül is hogy fogadjam ezt a harmadik zongora versenyt, amit Olga Kern, ez a fenomenális zongorista játszott. Ő járt már többször Magyarországon, sőt vannak magyar talán rokonai is. Volt is itt már, sőt én együtt zsűriztem vele az előző Liszt versenyen. Egy rendkívül kedves hölgy. Most is ő lesz a zsűri elnök a most következő Liszt versenyen, ami egyébként Pécsett lesz, a budapesti Liszt verseny. Úgyhogy nagyon vártam, hogy hogy játszik, és fenomenálisan. Szóval ő egy hihetetlenül impulzív, ugyanakkor egy sudár, szőke, vékony hölgy, gyönyörű vörös, ottkotű ruhában, és mégis olyan basszusai vannak, mint Richternek, és fantasztikus gyöngyözésre képes a diszkantban, őrült nagyot szól a zongora, stb.
0: De akkor mi volt a vegyes?
1: A vegyes az volt, hogy másnap reggel fölhívott egy zongorista barátom, és azt mondta, láttam, hogy ott voltál a koncerten, hát te ezt hogy bírtad ki? Hát ez borzalmas volt, és hosszú perceken keresztül bosszankodott azon, hogy milyen borzalmas zongorázás volt ez. Na most ez nagyon érdekes, mert a közönség örjöngő tapsal fogadta, a szószoros értelmében. Olga Kern kijött, játszott három ráadást, persze azok is a virtuóz Rachmaninov darabok voltak, és ugye nem azzal foglalkozik, hogy milyenek a daraboknak a belső struktúrái, milyenek a megfelelések, mi mire reagál, az árnyalatok, a hangszínek, stb., hanem irtózatos vehemenciával és energiával és tempóval és hangerővel oda pörköli a darabokat, ami bizonyos szempontból rendben van. De másoknak ez meg nem tetszik, akik sokkal finomabb dolgokat szeretnének hallani ezekben a darabokban. Na most hol az igazság? Ki tudja ezt? És arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen így a 21. század most már bő első negyedében, szintén bő 100 évvel a hangfelvételek után, már annyi hangfelvétel van, és hát különösen a Rachmaninov harmadikból, hogy mint az ember Amsterdamban minden hangulatához találhat egy jó kocsmát. Valahogy ez is így van, tehát nincs egyetlen szentírás, és nincs egyetlen bölcsesség az előadásban sem, még akkor sem, ha van szerzői hangfelvétel, mint például Rachmaninovtól magától, mert van ebből a zongora versenyből. Jellemző, hogy például a New Yorki bemutatón azt írta egy kritikus, hogy hát igen, igen, nagyon érdekes, meg szép darab, de hát ez sokkal jobban kéne játszani, mint ahogy maga a szerző saját előadásában játszott, és akkor lehetne talán az igazi értékeit megérteni ennek a darabnak. Most tudnunk kell, hogy általános vélekedés szerint Rachmaninovot tartják minden idők legjobb vagy legnagyobb zongoristájának. Ezt sokan mondják, sokan elismerik, és talán van is benne valami. Hát most akkor hogy tegyen az ember igazságot?
0: Jó, hát nekem eszembe jut egy ismerősöm, egy nagyszerű zenetörténész volt, nagyon okos ember, nem tudta elviselni Sziatoszláv Richtert, mert hogy durván zongorázik. Nekem nem ez a véleményem, Sziatoszláv Richter nagyon erőteljesen zongorázott mindig, nekem az tetszett, de neki nem, hát... Valami hát hasonló eset van itt is.
1: Hallgassa meg mondjuk a Game Mall angol szvit szarabandját, hogy ott mi a durva zongorázás, és akkor megváltozna a véleménye. Egyébként még az is hozzátartozik ez, hogy milyen lábbal kell föl az ember, szóval akkor most milyen színű inget veszek föl. Tehát még a befogadónak, sőt még a kritikusnak is egy csomó minden befolyásolja a hangulatát, és nehéz ilyen módon igazságot tenni. Az viszont biztos, hogy elképesztő technikai tudása van Olga Kernnek, magával ragadja tényleg az egész termet, utána mindenki automatikusan fölpattan, és standing ovation van, és joggal, mert aki így tud zongorázni, igen, igen, és ilyen elementáris erővel azt elismerés illeti meg. Na most hozzátartozik még az is, hogy a Rachmaninov zongoraverseny, a harmadik zongoraverseny az valamiféle ilyen kultuszdarabbá vált, és már rövidítik, így nézegettem a neten gyakran, Rach 3, becézik, és tényleg mindenki játsza. Próbáltam utána nézni, a legfiatalabb zongorista, 12 éves, aki eljátszotta ezt a pokolian nehéz darabot, mert ez tényleg nagyon nehéz mű zongorázási szempontból is. És ez hihetetlen, szóval valahogy ez a sportteljesítmény itt előtérbe került, és abban lehet igazság, hogy tényleg egy kicsit háttérbe szorulnak a belső értékek ennek a darabnak az előadásakor. Minden nagy zongorista játsza, szóval ezt egész egyszerűen nem lehet megúszni, de ha az ember olyan felvételeket hallgat, most mondhatnék példákat, mint például Kocsisé, akkor ott azért egy csomó minden ott van, amit ezeken a nagy, virtuóz, dübörgős előadásokon nem hallani igazán. Érdemes sokféle felvételt meghallgatni, sokféle előadást, úgyis lépten nyomon szembe jön a szegény Rachmaninov harmadik. Lehet, hogy most ez a világ legjátszottabb zongoraversenye már régóta. Milyen jó lenne egy Beethoven G-dur, vagy valami ilyesmi. Szóval azért el tud szállni az előadó művészeti divat is mindig valamilyen szélsőséges irányba, kilengései vannak. Hát lehet, hogy ennek voltunk valamiképpen tanulni itt a koncert első részében. Valójában engem maradéktalanul a szimfónia előadása nyűgözött le, mert ez is nagyon nehéz mű, nagyon hosszú mű, tényleg nagyon fáradt volt a közönség, 10:30-kor ért véget a koncert, és Kovács János nagyon kedvesen hátrafordult előtte, és azt mondta, hogy hát aki akar, az nyugodtan menjen haza, semmi baj, ez nagyon hosszú darab, ki is hagyják az első részt, az első tétel expozíciának az ismétlését, de azért az lenyűgöző, hogy ilyen fáradtan, elég meleg is volt a nagyteremben, Zeneakadémián, ezt a nagyon hosszú, nagyon bonyolult, nagyon összetett és a zenekart minden ízében és minden pillanatban erőteljesen foglalkoztató darabot, hogy lehet koncentráltan, szépen és tulajdonképpen rangjának megfelelően előadni.
0: A koncertről nem készült felvétel, úgyhogy most a Rachmaninov bémol szonátáját idézzük fel, annak is a harmadik tételét, Olga Kern zongorázik.

0: Liszt Múzeum 40. Háromnapos fesztivállal ünnepli 4 évtizedes fennállását a Liszt Múzeum. Mátray Diánával, az esemény szervezőjével Katona Márta beszélgetett.
1: 40 éves a Liszt Múzeum, ingyenes minikoncertek, múzeumlátogatás, kerekasztal beszélgetések, gyermekprogramok várják az érdeklődőket, és 2 estén Klukon Edit és Ránki Dezső zongorástjét hallhatjuk. Ők hogy kapcsolódnak a múzeumhoz, és milyen programmal készülnek?
2: Klukon Edit és Ránki Dezső tulajdonképpen a múzeum 40 éves történetét végig kísérik, tehát ők az első pillanattól kezdve jelen vannak, és állandó vendégei, ilyen értelemben ugye szellemi támogatói ennek a közegnek, úgyhogy most is teljesen világos volt, hogy ők is játszanak, először 1 koncertre gondoltunk, aztán végül is 2 lett belőle, hát Liszt koncerttel készülnek, 3 darabot fognak előadni, és 3 művel készülnek, Amit a hegyen hallani, ünnepi hangok és a bölcsőtől a sírig.
1: Beszéljünk egy kicsit a gyermekeknek szóló programokról. Liszt nem feltétlenül gyerekbarát téma, vagy mégis? Szóval hogy próbáljátok bevonni a gyerekeket, és milyen korosztályra számítotok?
2: Ugye ez a Liszt Múzeumnak a profiának a része, hogy a gyerekeket is bevonjuk a múzeum életébe, tehát az, hogy vannak múzeumpedagógiai foglalkozásaink, az tulajdonképpen független a 40 éves születésnaptól, vagy évfordulótól, viszont ebből az alkalomból most tényleg egy ingyenes foglalkozást hirdettünk meg, egy 1,5 órás foglalkozást, ez is szombaton lesz, tehát 19-én 2 órától, és a korosztály az pedig 4-től 18-ig, tehát tulajdonképpen szinte bárkit, meg nyilván szülőket is várunk szeretettel. Most annyit hozzá kell tennem, hogy ez regisztráció köteles, de a foglalkozás során egyrészt a kolléganőm zongorák, illetve különböző hangszereknek a belsejét fogja megmutatni, a zongora titkait, illetve Liszt utazásairól lesz még szó, és nyilván ezek kapcsán nagyon sok mindenről.
1: Érkezik egy sztár vendég is erre az ünnepi fesztiválra, Ellen Walker, aki több Liszt kötetet is írt, amelyek magyarul is olvashatók. Mikor lehet vele találkozni?
2: Igen, ezt nagyon várjuk szintén, és ez is a nagy szombati ünnepi esemény része lesz, hogy az idén 96 éves Ellen Walker Kanadából ide utazik. Ugye van a híres 3 kötetes műve, monográfiája Liszt Ferencről, ami nem is igazán kapható és elérhető, de most újra kiadja az Edíció Muzika Budapest, és az itt kapható is lesz, tehát egyrészt Ellen Walkerrel lesz egy beszélgetés, lesz róla egy film, egy filmbemutató is, és utána meg lehet venni a könyvét, amit ő maga dedikálni fog, és egyébként kedvezményesen lehet megkapni mindhárom kötetet.
1: Milyen módon tekintetek vissza erre az elmúlt 40 évre? Lesz-e valami történeti áttekintés, bemutatása annak, hogy hogy indultam Liszt Múzeum annak idején, hogy mi változott azóta?
2: Ez is egy fontos esemény lesz. Eckhardt Mária, aki ugye alapító igazgatója volt a Liszt Múzeumnak, ő is jelen lesz, és vele is lesz egy pódiumbeszélgetés. Ez is szombaton fog megtörténni, sűrű nap lesz ez a szombat. Tulajdonképpen vele fog kezdődni ez a 19. nap, 11-kor a Régi Zeneakadémia kamara termében Mácsai János fog vele beszélgetni. Vetítés is lesz, úgyhogy minden bizonnyal nagyon izgalmas és érdekes emlékeket fog mesélni a múzeum alapításáról, illetve a 40 évről, amit nyilvánvalóan ő maga is végigkísért.
1: A Liszt Múzeum tulajdonképpen egy lakásmúzeum, itt lakott Budapesten Liszt Ferenc. Egy ilyen típusú kiállítást mennyire lehet megújítani? Mennyire kell hűnek lenni ahhoz, ami 40 évvel ezelőtt megszületett?
2: Szerintem erről megoszlanak a vélemények, mert van, aki ugye arra vágyik, hogy minél modernebb legyen, egy igazi 21. századi múzeumot hozhassunk létre, van, aki sokkal inkább a hagyományokhoz, az eredetiséghez szeret ragaszkodni. Hát nyilván az igazság, vagy a megvalósíthatóság az valahol középúton van, ugye a kettő között. Mi igyekszünk itt mindig megújítani, éppen most készült egy vitrinnek egy új berendezése, igyekszünk minél informatívabbak lenni, Készülünk egyébként egy életrajzi kiállítással is, ami pont azért, hogy különösen a külföldi turistáknak egy kicsit így kontextust teremtsenek, hogy mi is ez az épület, és hogy került ide Liszt Ferenc, vagy ők maguk hogy kerülnek ide. És igazából ugye Lisztnek a munkássága és élete annyira hatalmas, egyrészt felbecsülhetetlen érték, másrészt annyira színes, hogy ez tulajdonképpen azért nagyon inspiráló is.
1: Említetted az eredetiséget, anélkül, hogy konkrétumokba mennénk, nagyjából hány százalék az itt található bútorok közül az, amelyek tényleg eredetiek és Liszt Ferenchez köthetőek?
2: Nem tudok mondani százalékot, de nagyon sok minden eredeti. Tehát ugye eleve a hangszerek eredetiek, de hát ott van a komponáló íróasztala, ami eredeti, számos szék, fotel, ilyen-olyan ajándéktárgy például, amiket a karrierjének 50 éves jubileumi ünnepségére kapott, ugye azok a dolgok, amiket utazáshoz használt, azok is eredetiek. Rengeteg eredeti fénykép, festmény is található, úgyhogy nagyon sok minden eredeti.
1: Aki most nem tud eljönni erre a háromnapos fesztiválra, mikor látogathatja a kiállítást?
2: Nyitvatartási időben bármikor, ugye ez nálunk hétfőtől szombatig tart, ellentétben a többi múzeummal, amelyek ugye hétfőn zárva és vasárnap vannak nyitva, de 10-től 6-ig minden nap, kivéve szombaton, akkor 9-től 5-ig nyitva vagyunk.
0: Liszt Ünnepi Hangok című művének négykezes változatát hallják Ránki Dezsővel és Kulkon Edittel.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Simon Albert karmester. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb felvételeit. Simon Albertre emlékezünk, hétfőn 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában lemezújdonsággal jelentkezünk. A héten ünnepli 81. születésnapját a neves angol zeneszerző John Rutter. Az ő egyházi kórus műveit adja elő a Cambridge-i Clare College kórusa és a Dmitri Ensemble. Vezényel Graham Ross. Ars Nova. A 20. és 21. század zenéje hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. Kedd este a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. A reneszánszkor motettái találkoznak a műsorban kortárs kompozíciókkal, melyek hordozzák a reneszánsz stílus jegyeit. A vezető karnagy Szabó Sipos Máté. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, kedden 20 óra 5 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a hölgyeké a főszerep, ugyanis a Didi Bridgewater Quartet 2025. október 12-én Újvidéken a Szerb Nemzeti Színházban adott koncertjét hallhatják. Didi Bridgewatert azt hiszem, hogy nem kell bemutatnom a hallgatóinknak, többször járt Magyarországon is, 6. évtizede van a pályán, és bár elmondása szerint sok munkájába telt, hogy megtalálja önmagát, mára minden kétséget kizáróan a jazzvilág intézményként tekint rá. Régóta saját maga látja ellemezeinek produceri feladatait, sőt DDB Records néven saját kiadót is vezet. 2025-ben is jelent meg lemeze duós partnerével, Bill Sharlappal. Munkássága hidat képez a stílusok között, bátran kísérletezik a jazz klasszikusok újraértelmezésével, ennek ellenére Carmen Staff, a kvartett művészeti vezető zongoristája, Rosa Brunello basszusgitáron játszik, és francia dobossa Julie Saurival alkotják a Didi Bridgewater kvartettet. Csak a téma címeket mondom. People make the world go round, The Danger Zone, Trying Time, Mississippi Goddam, I wish I knew how it would feel to be free, és Compared to What hangzik el.

Yeah.

0: A mai Ebu Jazzben a D.D. Bridgewater Quartet koncertjét hallhatták, amit 2025. október 12-én Újvidéken a Szerb Nemzeti Színházban adott a csupa hölgyekből álló formáció. D.D. Bridgewater énekelt, Carmen Staff volt a zongorista, Rosa Brunello a basszusgitáros, Julie Sauri pedig dobolt. People Make the World Go Round, The Danger Zone, Trying Time, Mississippi Goddam, I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free, és Compared to What fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Nagyjából évi 500 milliárd forintot kellene a magyar közút hálózatra fordítani, hogy megfelelő színvonalon lehessen tartani, erre azonban nincs keret. Minden pénzt elvisz a Mészáros-Szijjféle autópálya koncessziós szerződés, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a Kontrollnak adott interjújában úgy vélte, hogy az államnak ki kellene szállnia a koncesszióból, így felszabadulhat a mintegy 23 ezer milliárdos szerződésnek az a része, ami túlárazott. Demonstrációt tartottak délután az Andrássy úton a Terrorháza Múzeum előtt. A tüntetés előzménye, hogy Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a napokban bejelentette, megszűnt Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig átmenetileg bezár. Később a tárcavezető közölte, hogy kedden újra nyílik a múzeum és egy hétig ingyen látogatható. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz az október 23-ai megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja majd. Holnap lesz a Magyar Dráma Napja. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják meg Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a Magyarország és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Végül az időjárásról. Erős széllel hideg front érkezik, és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Esőre az északi, északkeleti ország részben kell számítani. Hajnalban 13-19 fok jöhet, majd napközben 18-24 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, szép éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket. 6 óráig tart ma is műsorunk, amelyben sok érdekességgel várjuk a hallgatókat. Munkatársaim a hangmérnök Erdős Béla, valamint a szerkesztő Katona Márta. Arcangelo Corelli és Francesco Geminiani legenda volt a saját idejében. Hozzájuk fűződnek a kor lényeges újításai. Ők alakították ki a szonáta négy tételes rendjét és a Concerto Grosso formáját, ahol szólisták kis csoportjával szemben egy nagyobb együttessel. Geminiani Opus 3-as G-moll Concerto Grossoja szóma elsőként az Európa Galante együttes tolmácsolásában.

Francesco Geminiani Gémol koncerto grossóját adta elő az Európa Galante. Geminiani a késő barokk neves hegedű művésze volt, aki tanult Arcangelo Corellitől és Alessandro Scarlattitól is. Most Wilhelm Stenhammar három kórus művét hallgatjuk meg. Szeptember a Szeráj kertjében, és ha lenne egy unokám.

Wilhelm Stenhammar három balladáját a svéd rádió énekkara adta elő. A zeneszerző a Göteborgi Szimfonikus Zenekar művészeti igazgatója volt, miközben óriási hírnevet szerzett zongora művészként, Európa több országában koncertezett, és létezik vele felvétel. Persze nagyon archív. Most halljuk Fauré Esdur nocturnjét.

Gabriel Fauré Esdur nocturnjét játszotta Stefan Le Moulin. 1862. januárjában egy szerény párizsi szállodában írta Wagner a Nürnbergi mesterdalnokok verses szövegét. Ez a mű Wagner legszellemesebb, legderűsebb és az egyik legmélyebb értelmű operája. Az első felvonás előjátékát halljuk.

Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának előjátékát a BBC szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Jerzy Bielohlavek. A nürnbergi cipésznek, Hans Sachsnak fennmaradt több mint 4500 dala, 2000 dal szövege és 200 színdarabja, a mű története tehát a valós életből származik. Albert Suriani partitája következik.

Alberta Suriani partitáját Branka Janjanin Magdalenics játszotta. Most Grieg zenéje szól, a hóba csomagolt bombon, ahogy Claude Debussy fogalmazott. Grieg Bergenben született, és Liszt Ferenc volt rá elementáris hatással. Liszt egyébként nagyon sok mindenkire ilyen hatással volt. Grieg egyik szimfonikus tánca szól.

Edvard Grieg opusz 64-es szimfonikus táncát játszotta a Norvég Rádió zenekar. A zenetörténet sok női szerzőt ismer, de ennek ellenére kevés hölgy muzsikáját halljuk a hétköznapokon. Clara Schumann, Grazina Bacevic, Lili Boulanger a kivétel. Chiara Margarita Kodzolani nővér kórus műve következik.

Chiara Margarita Cozzolani motettáját hallottuk, a Laudate Puerit, a Capella Artemisia együttes előadásában. Steve Reich a kortárzene kimagasló alakja, a magyar zene élet több előadó együttesével tartott szoros kapcsolatot. 8 vonal című zeneművét halljuk.

Nyolc vonal, ez volt Steve Ray kompozíciójának címe, amit a Richard Kata együttes adott elő, a komponista nagy utazó, 1970-ben Nyugat-Afrikában gyűjtött zenét, és hát nagyon érdekes kísérletező hangú muzsikus. Most Johannes Brahms A-moll kettős versenye szól a notturnóban.

Johannes Brahms Ámó kettős versenyét Sylve Sigerland, Ellen Margaret Flessio és a Norvég Rádió zenekar adta elő, vezényelt Szilvai Péter. Egyesek szerint a darabot Brahms eredetileg szimfóniának szánta, a mű téma anyagát ez a tervezett ötödik szimfóniához méretezte. Most egy Schubert dal következik.

Franz Schubert, Johann Wolfgang Goethe versére komponált, a Szellemek éneke a vizek felett című kórusműve hangzott el az Észt férfikar és az Észt szimfonikus zenekar tolmácsolásában, vezényelt Jüri Alperten. Kedves hallgatóink, 2 óra van, ha az álom elkerüli önöket, kérem hallgassák továbbra is jó szívvel a Nocturnót.